FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: perc és megszokom, többet nincs mit mondanom.
1: A tegnap és a ma kedvencei.
2: Békés megye kedvenc rádiójában.
3: Csaba.
2: Csaba rád.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körösiél Centrum híreit hallják a szerkesztővel Gíci Adriennel. Jöjjenek Békésvár megye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagúriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád fejedelem téren található Filagúria is megújult. Új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, mindez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Fali pályorientációs diáknaptárt készít a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jó pályanaptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum bevált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békésvár megyei szakképzőintézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a

csontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára a nyári táborok időszaka. A Torna Klub Békés Csaba, Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC serdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a ligeti játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC serdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balogh Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátette, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mitykó Bianka Szabinával és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is. Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projekt indító eseményt a Szarvasi Körösvegyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csaknem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamat munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsy Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes tekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettőség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két ország

világot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adta koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmagtisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról. Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották a szerkesztő Vegéci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: 203 milliós fejlesztési támogatás érkezik a Békéscsabai járásba. Hamis bejelentéssel próbált új jogosítványhoz jutni egy kétegyházi férfi. Bartók nyomában különleges népzenei est volt Orosházán. Kulturális hét Szarvason, tárlatvezetések és bábkészítő workshop is várja a közönséget. Már is mondom a részleteket. Magyarország kormányának versenyképes járások programja második keretében közös fejlesztési igényt nyújtott be Békéscsaba, Csorvás, Doboz, Szabadkígyós, Telekgerendás és Újkígyós önkormányzata. A szabadidős és gyermekfejlődését támogató infrastruktúrák felújítása, fejlesztése, továbbá gyermekek járási, nyári és napközis táboroztatása a Békéscsabai járásban című projekt támogatásáról a közigazgatási és területfejlesztési minisztérium döntött. A konzorcium 3.854.000 forint visszanemtérítendő támogatást kapott, amelyből Békéscsaba megyei jogú város önkormányzata 100 millió forintban részesült. A fejlesztés teljes egészében hazai forrásból valósul meg. A projekt keretében Békéscsaba a támogatást az Árpád gyógy és strandfürdő, valamint az úszoda működtetési feladatainak biztosítására fordítja. A cél a létesítmények folyamatos és biztonságos üzemeltetése, valamint a lakosság, az oktatási intézmények és a sport egyesületek számára nyújtott szolgáltatások fenntartása. A fejlesztés a járás, sport és rekreációs lehetőségeinek megőrzését és erősítését szolgálja. A beruházás kezdete 2026. január 10-e, várható befejezése pedig 2027. december 31-e. A versenyképes járások program kettő célja, hogy olyan fejlesztéseket támogasson, amelyek több település helyzetét javítják, és a járás lakosságának minél nagyobb részét érintik. A program ösztönzi a térségi együttműködéseket, és elősegíti a települések közötti párbeszédet annak érdekében, hogy közös céljaikat hatékonyabban valósítsák meg. Nem mindegy, hogy egy jogosítvány valóban elveszik, vagy a hatóságok vonják be. Erre hívja fel a figyelmet egy friss büntetőügy. A gyulai járási ügyészség közokirathamisítás miatt emelt vádat egy 32 éves büntetett előéletű kétegyházi férfi ellen, és pénzbüntetés kiszabását indítványozta. A vádirat szerint a férfival szemben 2024 májusában Ausztriában intézkedtek ittas járművezetés miatt, és a helyi hatóságok bevonták a vezetői engedélyét. Néhány héttel később azonban a gyulai járási hivatal kormányablakában azt közölte, hogy a jogosítványa elveszett, és kérte annak pótlását. A nyilatkozat alapján a közhiteles nyilvántartásba is az került, hogy az okmány elveszett, így új vezetői engedélyt állította ki számára. A nyomozás során kiderült, a jogosítvány nem elveszett, hanem külföldön vonták be. Az ügyészség álláspontja szerint a férfi valótlan bejelentésével közreműködött abban, hogy hamis adat kerüljön a nyilvántartásba, ami közokirat hamisításnak minősül. A hatóságok tapasztalatai szerint nem ez az első hasonló eset Békésvár megyében vagy az országban. Az elmúlt években több eljárás is indult olyan autósok ellen, akik bevont vagy külföldön visszatartott okmányaikat próbálták elveszettként bejelenteni, hogy új jogosítványhoz jussanak. A külföldi hatóságokkal kialakított egyre szorosabb együttműködés miatt azonban ezek a trükkök könnyen napvilágra kerülhetnek.

0: Igazi zenei különlegességet kínált július 17-én a Bartók nyomában Békés vármegyében című koncert, ahol a Délalföld gazdag népzenei örökségét ismerhette meg az orosházi közönség. A zenepavilonban a Békés Banda népzenei műhely és a Szokolai Dongó Balázs népzenész vezette végig a hallgatókat Bartók Béla gyűjtéseinek hangulatos, vidám világán. Citera, nádsíp, duda, tárogató és doromb hangja töltötte meg a teret, olyan hangzás, amelyet ritkán hallani. Szokolai Dongó Balázs elmondta, hogy a népzene sokszor könnyebb, mint a rock is, mosolyogva hangsúlyozta, hogy ő maga évekkel ezelőtt teljesen beleszeretett ebbe a rusztikus, vad és régies zenei világba. A művész arról is beszélt, hogy a Békés Banda népzenei műhellyel Bartók Béla Békés vármegyei gyűjtéseiből állítottak össze egy válogatást. Felidézte, hogy Bartók Kodály Zoltánnal együtt több százezer népdalt gyűjtött össze a Kárpát-medence minden szegletéből, és ezeket rendszerbe is foglalták, ami akkoriban ritkaságnak számított. A zenepavilonnal családok, barátok, fiatalok és idősek egyaránt helyet foglaltak, hogy együtt fedezzék fel Bartók gyűjtésének különleges hangulatát. Az ismert és kevésbé ismert népdalok, valamint a hagyományos hangszerek egyedi hangzása páratlan atmoszférát teremtett, a közönség pedig vastapssal köszönte meg az előadást. A koncert bebizonyította, hogy a népzene ma is képes megszólítani az embereket, és egy kellemes nyári estére összehozni a város közösségét. Gazdag program kínálattal készül a következő napokra is a Szarvasi Tessedik Sámuel Múzeum és a Ruzicskai Alkotóház. A látogatók különleges ruha és ékszer kollekciókat ismerhetnek meg, a hétvégén pedig kreatív foglalkozáson is részt vehetnek. A múzeum július utolsó hetében két alkalommal tart szakvezetéssel egybekötött látogatást. A résztvevők részletesen megismerhetik Német Hajnal Aurora, Virágkoronák a fejen, Magyarország a szívben című egyedi ruha és ékszer kollekcióját bemutató időszaki kiállítást, valamint az intézmény gazdag néprajzi gyűjtését. A tárlatvezetés következő időpontja július 24-e péntek délelőtt 10 óra. A hétvégén a Ruzicskai Alkotóházban a képzőművészet és a színház világa találkozik. Az intézmény legújabb Lóránt Oké című párbeszéd kiállítás adja az alapját a soron következő interaktív foglalkozásnak. A tárlat Lóránt János Demeter Munkácsi díjas festőművész és Lóránt Luisa tervező bábkészítő művészetterapeuta közös munkáit mutatja. Be. Ehhez a különleges művészeti világhoz kapcsolódik a vasárnapi bábkészítő workshop, ahol a résztvevők szakmai iránymutatás mellett saját bábot készíthetnek. A foglalkozás július 26-án vasárnap 11 órakor kezdődik. Az orosházi polgármesteri hivatal pályázatot hirdett út- és közlekedési ügyintéző munkakör betöltésére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi törvény alapján. A pozíció határozatlan idei közszolgálati jogviszonyban teljes munkaidőben tölthető be, a munkavégzés helye pedig Orosháza, Szabadságtér 4-6 szám alatti hivatal. A feladatkörbe tartozik többek között a közútkezelői hozzájárulások kiadása, a közlekedési hálózat üzemeltetési, felújítási és karbantartási feladat. Ellátása, forgalomtechnikai fejlesztések koordinálása, a városi úthálózat korszerűsítésének szervezése, valamint a biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése. Az ügyintéző kezeli a lakossági panaszokat, intézkedik a jelzőtáblák és utcanevek állapotával kapcsolatban, továbbá előkészíti és koordinálja a közlekedési szakági felújításokat és karbantartásokat. A jogállásra, illetményre és juttatásokra a vonatkozó törvény és a hivatal egységes közszolgálati szabályzata az irányadó. A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető, a jelentkezési határidő 2026. augusztus 14-e. A pályázatok elbírálása augusztus 31-ig történik. A döntést a munkáltatói jogkör gyakorlója hozza meg a benyújtott pályázatok tartalma alapján, szükség esetén személyes meghallgatással. A kiírásnak nem megfelelő pályázat érvénytelennek minősül. A kinevezés 6 hónap próbaidővel jár, és a hivatal fenntartja az álláshirdetés eredménytelenné nyilvánításának jogát.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösvér Centrum közéleti műsora.
1: Békés Csabán megnyílt az Agytorna Centrum, amelynek célja a kognitív képességek fejlesztése, a szellemi frissesség megőrzése a legkülönfélébb korosztályok számára. Erről a kezdeményezésről és a részletekről Hotya Katalinnal, a központ vezetőjével beszélgettünk.
2: Néhány gondolatot szeretnék még kérdezni a trénerekről. Gondolom, ők nem feltétlenül olyan, vagy nem azzal a tudással érkeznek hozzátok. A kiképzésük az hogyan történik? Ő nekik el kell végezni valamilyen tanfolyamot, vagy...
3: Igen, ezt a Trainer X tanfolyamat, ugye, amit én is ugye elvégeztem, amikor ugye a licenszet megvettük, akkor kötelező volt nyilván elvégezni. Ugye nekünk van egy workbookunk egy Amerikából, ugye, ami ki van dolgozva különböző feladatokat, és nyilván nekünk ezeket a feladatokat meg kell tanuljunk, illetve van ennek egy digitális része is, ugye az óránk az úgy tevődik össze, ugye, hogy 2 óra, majd erre is akkor rátérünk. Tehát, hogy a 2 óra, és akkor nyilván ebben van egy vanonban, mi úgy hívjuk, amikor személyesen ugye dolgozunk, és ebből a workbookból dolgozunk, illetve van egy digitális, amikor ugye számítógép előtt kell is az adott feladatokat megcsinálni. Tehát igen, minden egyes trénernek muszáj elvégezni ezt a Brainer X képzést. Máskülönben nem is tudnánk, hogy milyen feladatokról lenne szó, és nyilván nem tudnánk akkor segíteni.
2: Egyébként fejlődik maga a Brainer X módszertan is, vagy ez egy megkövesedett dolog?
3: Nem, pont tavaly is volt egyébként, tehát hogy mindig figyelik egyébként, hogy mely feladatok azok, amik a legnagyobb hatással vannak a gyermekekre, és tavaly októberben volt egy olyan fejlesztés, hogy új feladatok is raktak be, pont azért, mert látták, hogy ott még egy kicsit kellene fejleszteni, és igenis folyamatosan nézik és fejlesztik, igen.
2: Egyébként, amikor kezdtétek magát a vállalkozást, akkor is ablassicson voltatok, vagy?
3: Nem, akkor a Penza lakótelepen kezdtük, egy kis egyszobás lakásban, most már egy kicsit nagyobb helyen
2: most már
3: vagyunk.
2: Igen, valóban nagyobb helyen. Tényleg nagyon jó, olyannyira barátságos volt, tehát amikor bementem ott, már maga a légkör is, pont volt is ott egy foglalkozás, őről lehet tudni, hogy akkor ott mit csináltak, mert csak egy pillanatra láttam őket, nem akartam ott zavarni.
3: Ők akkor pont a vanonban részét csinálták, igen, tehát, hogy akkor különböző feladatokat, igen, ugye így személyesen egy íróasztal előtt, és akkor nyilván a tréner segítségvel a különböző feladatokat kell megoldani. Nyilván nekünk az a cél, hogy minél több feladatot is minél magasabb szintre, tehát, hogy ezek a feladatoknak az a célja, hogy minél magasabb szintre eljussanak. Nyilván, amikor kezdünk, akkor még könnyebb feladatok vannak, de nekünk hát az nyilván a cél, hogy minél nehezebb, hogy megdolgoztassuk az agyat.
2: Persze, hát nyilván, de hát ahhoz kellenek az első sikere élmények is,
3: az
2: hogy
3: biztos.
2: A nehezebb feladatokig eljussatok. Egyébként maga a folyamat az hogyan zajlik, hogy jelentkezik hozzátok valaki, és akkor utána mi történik?
3: Igen, tehát akár mondjuk az agytornacentrum.hu weboldalon is, vagy akár ott vannak elérhetőségek, akár ott e-mailt vagy telefonszámot is megtalálnak, ott bármilyen kérdéssel engem nyugodtan zaklathatnak, bármilyen kérdést feltehetnek, nagyon szívesen válaszolok rájuk. Elsősorban telefonon szoktak keresni, nyilván akkor elmondja az adott szülő, hogy mi a probléma, vagy az adott felnőtt, hogy mi a probléma. Az első lépés nálunk ez az úgynevezett Gibson teszt, ez a kognitív képesség teszt, ez 7 kognitív képességet mér. Ennélkül nem tudjuk elkezdeni a programot, mivel nem látjuk, hogy hol van a gyengeség. Ez egy 50 perces kis teszt, utána, amikor megvan ez a teszt, akkor egy személyes konzultáció alkalmával ugye találkozunk, és megbeszéljük ennek az eredményét, egy írásos véleményt kap ugye erről a tesztnek az eredményéről.
2: A Gibson teszt az maga az egy felvételi elbeszélgetés, vagyis vagy pedig egy teszt?
3: Egy teszt, egy feladatok, tehát 10 feladatot kell megcsinálni, amely pont, tehát ami felméri neki ezeket a kognitív képesség, akár a logikát, a feldolgozási sebességet, a munkamemóriát, a hallási feldolgozást, tehát hogy ezt a 7 kognitív képességet ugye felméri, ez a Gibson teszt, és nyilván amikor megvan ez a Gibson teszt, akkor látjuk, hogy hol van a gyengeség. Addig ugye csak elmondja a szülő, hogy ő hol lát gyengeséget, milyen probléma okozta, nem figyel oda az iskolában, lemaradt, tehát akkor nyilván feldolgozási sebesség probléma. Nyilván akkor még csak sejtjük, hogy mi lehet a probléma, de amikor megvan ez a Gibson teszt, akkor tudatosul bennünk is, és nyilván a szülőnek is, hogy úristen, tényleg akkor ez a probléma, és hogy milyen jó, hogy elhoztam, mert most már tudom, hogy hol van a probléma. És amikor megvan ez a Gibson teszt, akkor nyilván ajánljuk a programjainkat, ugye 6 évesektől a Brainer X programmal dolgozunk, illetve 4,5 éves kortól van az Accelerate programunk, ez is.
2: Tehát a Gibson teszt elvégzés előtt nyilván, amikor oda kerül valaki hozzátok, akkor esetleg ott is már van egyfajta izgalom, hogy ezt tudjátok oldani, esetleg?
3: Persze, vagy, ahogy... először beszélgetünk, mindig beszélgetek velük, megkérdezem, mi a kedvenc tárgyuk, mi újság az iskolában, mivel szokott játszani, persze, tehát egy 5-10 perc az ilyen bemelegítő.
2: Bemelegítő.
3: Persze, kávé, víz, teja, édesség, igen, úgyhogy nyugodt.
2: Értem, tehát teljesen barátságosan fogadjátok, igen, tehát valahogy megpróbáltok a leendő kuncsafnak, a kis gyereknek, vagy kis kuncsafnak hát persze, a bizalmába
3: férkőzni. Igen, nyilván akkor lett engem is először, ugye, meg nyilván az adott helyet, persze, hogy izgul, de utána egyébként pillanatok alatt feloldódik, és látszódik, hogy meg tudja csinálni, vagy nem tudja megcsinálni.
2: Persze, persze, jó. Tehát akkor meg volt a teszt, és akkor utána következik.
3: Igen, igen, és utána ugye következik ugye a program, és akkor, ahogy mondtam, 6 éves kortól van ugye a Brain Eric Store, ami 99-100 éves korig is, illetve van az úgynevezett iskola előkészítünk a 4 és fél éves kortól, az úgynevezett Accelerate program. Ez is úgymond Dr. Ken Gibson találmánya, csak nyilván ez a kisebbeknek való.

0: A Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara egy speciális fali naptárral igyekszik megkönnyíteni a 8-osok pályaválasztását. A jó pályanaptár a tanév elején jutott el a diákokhoz, segítve őket a továbbtanulási döntésben és a kapcsolódó teendők átláthatóságában. A Békési Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola diákja is megkapták a kiadványt. Mészárosné Szabó Anna, a kamara szakképzés osztályvezetője pedig hangsúlyozta, hogy a pályaválasztás már a tanév elején aktuális. Arra bátorította a fiatalokat, hogy bátran kérjenek tanácsot szüleiktől és tanáraiktól, de akár közvetlenül a kamara segítségét is igénybe vehetik.
1: Arról szeretném megkérdezni, mi történt itt ma.
2: Ma volt a jó pálya naptárunk, pályaorientációs fali naptárunk sajtónyilvános átadása. Innentől kezdve 120 nyolcadikos osztály falára fog kikerülni, legalábbis bízunk benne, ez a naptár. 45 településre és 69 általános iskolába fogjuk kihordani ezt a naptárt, és ennek volt, ennek a folyamatnak az első állomása volt ma a Békési Dr. Hepp Ferenc általános iskolában. Ugye itt 3 nyolcadikos osztály van, nem vagyunk már ismeretlenek az iskola számára, hiszen a gyerekek voltak nyári táborunkban, vittük őket Szakmasztár Fesztiválra, Budapestre, részt vettek a pályaorientációs vetélkedőnkön is, illetve szülőértekezleten, osztályfőnöki órán is találkoztunk már a gyerekekkel, illetve a szüleikkel. És hát ez egy folyamat, mint ahogy mondtam, a gyerekeknek ez a naptár nem egy egyetlen elem, hanem egy folyamatnak egy állomása, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a gyerekek a képességeiknek és a érdeklődésük mentén válasszanak középiskolát. Tehát nem szabad úgy beleugrani, hogy ó, hát úgyse tudhatjuk, hogy mi lesz 3 év múlva, vagy 5 év múlva, mert mi azt látjuk, azért a gimnazistáknak is borzasztó nehéz a további sorsuk, tehát még ott is vannak bizonytalanságok, nem pedig egy 14 éves korban, amikor még tényleg nem pálya érettek a gyerekek. Azok szerencsések, akiknek a szüleik fogják a kezüket, illetve akiknek az iskolai környezetük, osztályfőnökük olyan, hogy odafigyel erre. És nem csak arra, hogy helyesen töltsék ki a papírokat. Tehát bármi, ami hiteles információ, és ami segíti a családokat ezen az úton, mi úgy gondoljuk, hogy az nagyon fontos lehet. Ugye ez a pályaorientációs tevékenység nekünk a Kulturális és Innovációs Minisztérium által támogatott tevékenység, és igyekszünk évről évre mindig valami újat, valami pluszt belevinni ebbe, mert ebbe a folyamatba, mert azt látjuk, hogy főleg a mai gyorsan, nagyon gyorsan változó világban azért sok szülő úgy van vele, hogy majd lesz valami, úgyse tudhatom még, hogy mi lesz jövőre, pláne azt nem, hogy majd mi lesz 4-5 év múlva.

0: most a kutatók, oktatáskutatók, illetve a generációkutatók, illetve akik az AI-jal foglalkoznak, már azt mondják, hogy 12-15 irányváltás várható ezeknek a gyerekeknek az életében. Tehát tényleg nem lesznek egy helyhez kötött munkavállalók a gazdaságban, úgyhogy azt mondani, hogy most választ magának egy irányt, és abból megy nyugdíjba, ez butaság. Ilyen már tényleg nem lesz rájuk jellemző, viszont tervezéssel a stressz szintjüket tudjuk csökkenteni. És mi ezt szeretnénk elérni a gyerekekkel, és felvázolni nekik azokat a tanulási utakat, amivel el tudnak indulni úgy, hogy örömmel és boldogan tanuljanak az elkövetkezendő 4-5 évben, és aztán szakmát választva, vagy elmenjenek dolgozni, megint csak néhány évre, mert aztán lehet, hogy megint tovább tanulnak. Tehát ezt nem lehet tudni, vagy irányt úgy válasszanak egyetemet. Most már azért az egyetemeknél is nagyon jellemző, hogy egyre mélyebbről merítenek, elmennek a középiskolákba, krediteket adnak, ugye a technikumokból pluszpont jár a szakirányban való továbbtanulásért, tehát tényleg egy nagyon komoly feladat a gyerekünknek megtervezni az előtte álló 5-8-10 évet. Ehhez mindenképpen kellenek a szülők, és mindenképpen kellenek az osztályfőnökök, oktatók.
1: A szakképzési rendszer néhány éve megváltozott. Ugye ebben hogyan tud segíteni a kamara, hogy el tudjanak igazodni a pályaválasztás előtt állók, és főleg a gyerekek szülei, és mennyire vannak ők eltévejedve most, mennyire ismerik ezt az új rendszert?
0: Hát ez nagyon érdekes. Éppen tavaly voltam egy szarvasi fórumon, ahol általános iskoláknak a pályorientációs felelősei voltak ott, és ott volt olyan, aki őszintén felállt, és azt mondta, hogy ő nem tudja, mi a különbség a mostani technikum, meg amikor még ő járt a szakképzőiskola, szakközépiskola, az ő korában még így nevezték, szakközépiskola között. Tehát nekem ez furcsa volt, de aztán elkezdtem gondolkozni, hogy hát tényleg honnan tudná, hogyha belülről nem járatos ebben a témában, a szülő meg aztán végképp nem. Tehát, hogyha nincs nagyobb gyereke, akkor, és nem jár utána konkrétan az interneten, vagy nincs olyan ismerőse, akitől érdemben információt tudna kapni, akkor tényleg nem tudja, hogy most ennyire megváltozott a rendszer, és ezért gyűjtöttünk össze minden információt ehhez, és a szülőknek is a tanulási utakat vázoljuk föl, hogy mikor küldje gimnáziumba a gyerekét, mikor technikumba, mikor szakképzőiskolába, mert ez nagyon meghatározza a gyerekeknek a tulajdonképpen most a belépését a középfokú oktatási rendszerbe.
1: A kamara tud-e segíteni a továbbtanulás előtt álló szülők részére, vagy esetleg akár osztályfőnökök részére, akiknek végzős osztályai vannak?
0: Mindenképpen tanácsadással, illetve többször találkozunk mi az iskolákkal, azzal, hogy osztályfőnöki órán ott vagyunk, ott leszünk most a pályaválasztási vásáron is, akkor vetélkedőnk lesz, alkotópályázatunk lesz, tehát találkozunk velük, illetve napi kapcsolatban vagyunk, tehát bármilyen kérdésre, bármikor, akár személyesen, akár telefonon tudunk válaszolni.
1: Hol találják meg a kamarát?
0: A kamarát Békés Csabán, a Penza lakótelepen találják meg, úgy szoktam mondani, hogy a strand hátsó bejárata utcájában vagyunk.
1: Kell esetleg előzetes időpontfoglalás?
0: Igen, előzetes időpontfoglalás mindenképpen szükséges.
1: Jó, köszönöm szépen, és akkor sikeres beiskolázást kívánok.
0: Köszönöm szépen.
2: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.

0: rap csorog a véremben. Minden változik, a lényeg nem, ez a jó az elmúló években. Nekem örökké rap csorog a véremben.
1: Ez a csó.

0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában indul a reggeli információs magazin műsor. Jó reggelt és kellemes ébredezést kívánok. Ne felejtsük el köszönteni a mai nap alkalmával a Kingákat és a Kincsőket. Ők az Isten éltesse. Indul a ma reggel is. Szép napot kívánok.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazinműsor hozza ma is a napindító tippet. Próbáljuk ki az 1-3-5 szabályt, amely egyszerű, mégis hatékony módja a napi feladatok megtervezésének. A módszer szerint egy napra egy nagy, 3 közepes és 5 kisebb feladatot érdemes betervezni. Így nem zsúfoljuk túl a napunkat, mégis folyamatos sikerélményt ad, hogy sorra kipipálhatjuk a teendőket. Ez volt a mai napindító tipp, most visszaadalokhoz.
2: Csengi a csuanen, nendom, game, nendom.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában ez a reggeli információs magazin műsor. Nézzük a mai híres szülötteket. Amelia Earhart, amerikai pilótanő, aki az első nőként repült át egyedül az Atlanti óceánt, 1897-ben született ezen alapon, illetve Jennifer Lopez, amerikai énekesnő, színésznő, producer, 1969-ben látta meg a napvilágot a mai napon. Ők voltak a mai nap híresebb szülöttei, most vissza a dalokhoz.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában. Ez a reggeli információs magazin műsor. Az első óránk pedig már a végéhez is ért. Még a következő 60 percet is együtt tölthetjük. Rádiózzunk együtt.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Öt szakszervezeti szövetség nyílt levélben fordult Magyar Péter miniszterelnökhöz, szorgalmazva a szociális párbeszéd és a munkaügyi kapcsolatok érdemi megújítását. Az érdekképviseletek elengedhetetlennek tartják az országos érdekegyeztetés alkotmányos alapjainak megteremtését, a kollektív szerződéskötés jogának törvényi megerősítését, valamint a sztrájkjog felülvizsgálatát. Emellett a munkavállalók jövedelmi helyzetének javítását, a hazai bérek uniós szinthez való felzárkóztatását és az európai bértranszparencia irányelv átültetését sürgetik. Feljelentést tesz a Honvédelmi Minisztérium, miután egy korábbi felülvizsgálat során kiderült, hogy nyoma veszett egy 500 millió forintos szünetmentes tábbeszerzésnek, jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárca vezető emellett a honvédségi költségvetés szerkezetének átalakításáról is beszámolt. A jövőben a források 40%-át fordítják a humán területre, hogy a pénz valóban a katonákhoz jusson el. A változtatások részeként társadalmi egyeztetésre bocsátották azt a tervezetet is, amely lehetővé teszi a korábbi leépítések során eltávolított katonák visszavételét. A babaváró hitel kamatmentességének megőrzéséhez elengedhetetlen a gyermekvállalás teljesítésének határidőben történő igazolása a bank felé. A pénzintézetek a gyermek születési anyakönyvi kivonatának, lakcímkártyájának és adókártyájának bemutatásával fogadják el az igazolást, míg várandóság esetén a betöltött 12. hétről szóló szakorvosi igazolás szükség.

0: A támogatást egy összegben kell visszafizetni. További hírekért és hasznos információkért kattintsanak a Körös Hírcentrum weboldalára.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Körös Hírcentrum.
4: Időjárás. Jó reggelt kívánok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Gomoly felhők zavarják a napsütést, zápor néhol előfordulhat. Az északi szél időnként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentést a Szegedi Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetőszerkezetek szakértője támogatta. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információk támogatója a Duvet Kft.
2: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
3: A Gyulafurta összekötő úton vasúti átjárót építenek. Békés Csabán a Gyulai úton közműépítés miatt útszűkületre számíthatunk. Aszfaltoznak Sarkad és az országhatár között, Dobozon, valamint Nyomendrőd és Dévamenya között, többnyire félpályás útlezárással. Jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatta a Duvet Kft.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
5: Itt a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Rajtól a második óránk, ne feledkezzünk el a mai névnaposokról, a Kingákat és a Kincsőket. Mindenféleképpen köszöntsük, boldog névnapot nekik. Rajtól a második óránk is, rádiózzunk együtt.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba.
1: Csaba Rádió.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
6: 188.
5: Hogy micsoda?
6: 188.
5: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
6: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
5: Kik ők?
6: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
5: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
7: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parkettak, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út, 18.
8: Tudtad? Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
9: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
10: Internetix.
9: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
10: Internetix.
9: Díjmentes bekötés.
10: Internetix.
9: Legmodernebb optikai hálózat.
10: Internetix.
9: Megbízható, elérhető, korlátlan.
10: Internetix.
9: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
10: Internetix.
9: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
11: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója Makó város önkormányzatának kiemelt fontosságú rendezvénye a Hagyma Fesztivál, ami összehangol minket.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Augusztus 19-e és 23-a között berobban az immár 52 éves Boglári Szüreti Fesztivál, az ország egyik legrégebbi kulturális bor, gasztró családi fesztiválja Balatonbogláron. Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban. Az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: Programajánlót támogatta Makó város önkormányzatának kiemelt fontosságú rendezvénye, a Hagyma Fesztivál, ami összehangol minket.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Békés megye kedvenc rádiója.
5: Csaba Rádió.
6: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor, szóval egy kis érdekesség a reggeli rohanás közben. Nem tudom, tudták-e, hogy a szlovák tájház az egyik legrégebbi eredeti állapotában fennmaradt parasztház Békés Csabán. Az 1800-as évek közepén épült vályogház hülyen mutatja be, hogyan éltek a várost újra telepítő szlovák családok. Az épület berendezésének jelentős része eredeti, így valódi időutazást kínál a 19. századi városba. Most pedig vissza a dalokhoz.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Görös Hírcentrum.
2: Időjárás. Ma gomoly felhők zavarják a napsütést, zápor néhol előfordulhat. Az északi szél időnként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 fok körül alakul.
3: Az időjárás jelentést támogatja az Aranyi Építőanyag Kft.
4: Egy jó ház a jó építőanyagoknál kezdődik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában. Ez a reggeli információs magazin műsor. A kutatók egyre nagyobb szerepet szánnak a mesterséges intelligenciának a tengerek megtisztításában. Az új fejlesztésű autonóm robotok képesek felismerni és összegyűjteni a vízfelszínen lebegő műanyag hulladékot, ez pedig nagy segítség az egyébként is hatalmas hulladékhegyeken. Most pedig vissza a dalokhoz. We don't talk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Jó reggelt kívánok, Arecki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Gomoly felhők zavarják a napsütést, zápor néhol előfordulhat. Az északi szél időnként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 fok körül alakul.
3: Az időjárás jelentést a Szegedi Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetőszerkezetek szakértője támogatta. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatja, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
2: A fogínyvérzés sokaknál előfordul, főleg fogmosáskor vagy evés közben is, bár gyakran legyintünk rá, fontos jelzés lehet. A leggyakoribb oka az ingyulladás, ami többnyire a fogakon és az incéren felhalmozódó lepedék és fogkő vált ki. Ilyenkor az íny érzékenyebb, duzzadt lehet és könnyebb érzik. De fogínyvérzést okozhat túl erős fogmosás, kemény sörtély, fogkefe, hormonális változás, dohányzás, sőt akár vitamin hiány is, például C-vitamin hiány. A jó hír, hogy sok esetben rendszeres, alapos, de kíméletes fogmosással, fogsejem vagy fogköztisztító használatával és egy fogkő leszedéssel szépen rendbe hozható. Viszont ha a vérzés tartós, erős vagy rossz lehelettel foglazulással társul, akkor érdemes mihamarabb fogorvost felkeresni, mert a kezeletlen íny probléma hosszabb távon komolyabb gondot is okozhat.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatta, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Ez a Csaba.
4: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában. Ez a reggeli információs magazin műsor, aminek most érünk a végéhez, így köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk eddig. Én további jó rádiózást és szép napot kívánok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Ellenszavazat nélkül megszavazta az országgyűlés a gyermekenként 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetését a rászoruló és speciális

adómentes, végrehajtás alá nem vonható, és többek között a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő az egyedülálló, valamint a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő szülőket segíti. A korábbi hazai világversenyek végső költségvetései jelentősen túl lehettek árazva, közölte Kálnoki Kis Attila sportért felelős államtitkár a kiemelt sportesemények szerződéseinek átvizsgálása után. A politikus hangsúlyozta, hogy a jövőben kizárólag olyan nemzetközi sportrendezvények kaphatnak állami támogatást, amelyek költségvetésen megalapozott és saját bevételekkel is rendelkeznek. A kormány a jövőben nem tervez tisztán állami forrásból finanszírozott világversenyeket rendezni. Személyre szabott felkészítő foglalkozásokkal segít a pótvizsgára kényszerülő és tanulási nehézséggel küzdő gyermekeknek a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. A karitatív szervezet a legszegényebb településeken működő jelenlét pontjain biztosít tanulási lehetőséget, hogy ezzel is csökkentse az iskolai lemorzsolódást és a bukások számát. A program keretében a szakemberek egyéni segítséget nyújtanak a tantárgyi elakadások áthidalásában, a nyári felkészítő alkalmak pedig július közepétől a legtöbb helyszínen már gőzerő.

0: A nem vényköteles humán gyógyszerekre továbbra is 5%-os kulcs vonatkozik. Az intézkedés a törvényjavaslat szerint a lakosság és különösen a krónikus betegek gyógyszerkiadásait hivatott érdemben mérsékelni.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Az időjárás jelentés támogatója a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább. Körös Hírcentrum.
1: Időjárás. Jó reggelt kívánok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Gomoly felhők zavarják a napsütést, zápor néhol előfordulhat. Az északi szél időnként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 fok körül alakul.
0: Az időjárás jelentést támogatta a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió.

0: kedvencei.
1: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parkettak, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út, 18.
3: Tudtad? Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!

0: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
1: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
2: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A közlekedési információkat támogatja a Mezőkert CBA áruház.
1: Körös hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: A Gyula-Furta összekötő úton vasúti átjárót építenek. Békés Csabán a Gyulai úton közműépítés miatt útszűkületre számíthatunk. Aszfaltoznak Sarkad és az Országhatár között, Dobozon, valamint Nyomendrőd és Dévamenye között, többnyire félpályás útlezárással. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatta a Mezőkert CBA áruház. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Az időjárás jelentést támogatja a maxpanel.hu, mert a minőség számít. Körös Hírcentrum.
1: Időjárás. Ma gomoly felhők zavarják a napsütést, zápor néhol előfordulhat. Az északi szél időnként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 fok körül alakul.
0: Az időjárás jelentést támogatta a maxpanel.hu, mert a minőség számít. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Augusztus 19-e és 23-a között berobban az immár 52 éves Boglári Szüreti Fesztivál, az ország egyik legrégebbi kulturális bor, gasztró családi fesztiválja Balatonbogláron. Az apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban. Az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Csaba.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
4: 188.
3: Hogy micsoda?
4: 188.
3: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
4: De ők biztosan tudnak. Mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
3: Kik ők?
4: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
3: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
5: A szépség elsőre hódít. A minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parketták, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
0: Reklámot hallottak.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést az Expert támogatja. Technika, ami veled tart. Expert. Kapcsold be a napot. Görös Hírcentrum.
2: Időjárás. Ma gomoly felhők zavarják a napsütést, zápor néhon előfordulhat. Az északi szél időnként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 fok körül alakul.
1: Hidegfront, melegfront, te maradj képben. Az időjárás jelentést az Expert támogatta. Számítástechnika és szórakoztató elektronika Profin. Expert. Expert. Készen állsz a napra.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Csaba Rádió.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrián vagyok. 2026. július 24-e péntek, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Több mint 200 millió forint jut a Békés Csabai járás közös fejlesztéseire. Különleges kiállítások és kreatív programok várják a látogatókat Szarvason. 4 ittas közlekedési eset miatt intézkedtek a rendőrök Békésben. Szanazug és Gyula is szerepel Sztojka Tibi új videóklipjében. Több mint 203 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Békés Csabai járás 6 önkormányzata a versenyképes járások program második keretében. Békés Csaba, Csorvás, Doboz, Szabadkígyós, Telekgerendás és Újkígyós önkormányzatai közösen nyújtottak be fejlesztési igényt a közigazgatási és területfejlesztési minisztériumhoz. A konzulcium összesen bruttó 203 millió 854 ezer forint támogatásba részesült, amelyből Békés Csaba megyei jogú város önkormányzata 100 millió forintot kapott. A Békés Csabai önkormányzat a támogatást az Árpád gyógy és strandfürdő, valamint az úszoda működtetési feladatainak ellátására fordítja. A cél a létesítmények folyamatos és biztonságos üzemeltetésének biztosítása, illetve a lakosság, az oktatási intézmények és a sportegyesületek számára nyújtott szolgáltatások fenntartása. A program hozzájárul a járás sport és rekreációs lehetőségeinek megőrzéséhez és erősítéséhez. A beruházás 2026. január 10-én kezdődött, és várhatóan 2027. december 31-én fejeződik be. A versenyképes járások program második keretének kiemelt célja a térségi és települési együttműködések ösztönzése. A program olyan fejlesztéseket támogat, amelyek több település helyzetét javítják és a járás lakosságának minél nagyobb részét érintik. A kezdeményezés emellett a települések közötti párbeszédet és a közös célok hatékonyabb megvalósítását is szolgálja. Gazdag kulturális program kínálattal várja a látogatókat a Szarvasi Tessedik Sámuel Múzeum és a Ruzicskai Alkotóház a következő napokban. Az érdeklődő különleges ruha és ékszer kollekciókat ismerhetnek meg, a hétvégén pedig egy kreatív workshopon saját kezűleg is alkothatnak. A Tessedik Sámuel Múzeum július utolsó hetében 2 alkalommal szervez szakvezetéssel egybekötött látogatást. A résztvevők részletesebben is megismerhetik Német Hajnal Aurora Virágkoronák, a fejen Magyarország a Szívben című különleges ruha és ékszer kollekcióját bemutató időszaki kiállítást. A telatvezetés során emellett az intézmény néprajzi gyűjteményével is megismerkedhetnek. A szakvezetések július 21-én, valamint július 24-én délelőtt 10 órakor kezdődtek. A Ruzicskai Alkotóházban a képzőművészet és a színház világa találkozik. Az intézmény Lurántok című időszaki párbeszéd kiállítása adja az alapját a következő interaktív foglalkozásnak. A telat Lurent János Demet Munkácsi díjas, érdemes művész, valamint Lurent Lujza tervező, bábkészítő és művészet terapeuta közös munkáit mutatja be. A kiállításhoz kapcsolódóan vasárnap bábkészítő workshopot rendeznek. A résztvevők szakmai iránymutatás mellett saját bábot készíthetnek. A foglalkozás július 26-án, vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődik.

Mindössze két nap alatt 4 alkoholfogyasztással összefüggő közlekedési eset miatt intézkedtek a rendőrök Békés vármegyében. 2 autós, 1 elektromos kerékpárral közlekedő férfi és egy rolleres is érintett volt. Az egyik fiatal csonttörést szenvedett, a rendőrség pedig több esetben is büntető eljárást indított. Szombaton késő este Sarkadon az iskola utcában állítottak meg egy személyautót. A sofőr alkoholszondája pozitív eredményt mutatott, ezért a rendőrök elvették a vezetői engedélyét és büntető feljelentést tettek ellene. Néhány órával később, vasárnap hajnalban Szarvason, a Deák Ferenc utcában is ittas autóst ellenőriztek. A szonda nála is alkoholfogyasztás jelzett, ezért vele szemben szintén büntető eljárás indult. Szombat este Gyulán a Városház utcában egy elektromos kerékpárral közlekedő férfit állítottak meg. A rendőrök azért intézkedtek vele szemben, mert bizonytalanul imbolyogva haladt. Az alkohol szonda igazolta a gyanút, így ellene is büntető feljelentés készült. Ugyanezen a helyszínen egy fiatal elektromos rollerrel szenvedett balesetet. A gyanú szerint alkoholt fogyasztott, majd elesett és olyan súlyosan megsérült, hogy csonttörést szenvedett. A baleset körülményeit a gyulai rendőrkapitányság büntető eljárásban vizsgálja. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy alkoholfogyasztás után senki ne üljön autóba, motorra, elektromos kerékpára vagy rollerre. Egy taxi vagy egy józon sofőr igénybevétele jóval kisebb kockázatot jelent, mint a büntető eljárás, a jogosítvány elvesztése vagy akár egy súlyos, maradandó sérülés. Különleges helyszíneken, többek között Szanazugban és Gyulán forgat a legújabb videóklipjét, Sztojka Tibi. A Miért próbáljuk meg még egyszer újra című dalhoz készült filmes hangulatú kisfilmben a Körösparti üdülőhely szépsége is fontos szerepet kap. A helyszín választás nem véletlen, az énekest ugyanis gyermekkori emlékek kötik Szanazughoz. Sztojka Tibi fiatalabb korában rendszeresen járt a Körös-partra a barátaival. A nyári fürdőzések, a vízparti beszélgetések és a közösen eltöltött napok máig fontos emlékeket jelentenek számára. Elmondása szerint különleges érzés volt visszatérni a helyszíre, és most már egy újabb fontos emlék is Szanazughoz köti. Itt forgatták egyik saját dalának videóklipjét. Az énekes örömmel látja, hogy az elmúlt időszakban ismét egyre több programot szerveznek Szanazugban, és a térség újra kezd megtelni élettel. Úgy véli, minden olyan kezdeményezés fontos, amely bemutatja a hely értékeit, közösséget teremt és vonzóvá teszi a Körös partot a családok, a fiatalok és a turisták számára. Sztojka Tibi a zenéjén és a videóklippen keresztül szeretné megmutatni, milyen különleges környezet Szanazug. A videóklip több jelenetét a Szanna apartmanban, a Körös parton és a vízen rögzítették. A hajós felvételek, a naplemente és a természet közelsége nem csak látványos hátteret adnak, hanem szorosan kapcsolódnak a történeti érzelmi világához is. A Miért próbáljuk meg még egyszer újra nem hagyományos zenés videó, hanem történetmesélő rövidfilm. Egy szerelem kezdetét, fokozatos széthullását és egy rossz döntés visszafordíthatatlan következményeit mutatja be. A történet 3 idősíkon bontakozik ki, a teljes jelentése pedig csak a videóklip utolsó pillanataiban válik érthetővé. Az operatőri munkát Bóka Tibor végezte, a kreatív koncepció kialakításában és a rendezői elképzelések megvalósításában pedig Oláh Ferenc, a Kobini Média képviselője működött közre. A kisfilm további jeleneteit Gyulán többek között a Romantika Bisztróban, a Belvárosi Sétál utcán, a Szökőkútnál, az Óriás Keréknél és a temetőben forgatták. Kisebb, de a mindennapok szempontjából jelentős fejlesztések valósultak meg a Békés Csabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ hajléktalan szállóján. Az intézmény udvarán kialakított új elemek élhetőbbé és emberközelibbé teszik az ott

0: élők mindennapjait. A beruházásról Szarvas Péter Békés Csaba polgármestere számolt be a közösségi oldalán. Tájékoztatása szerint Baku Zoltán igazgató kezdeményezésére több olyan projekt is befejeződött, amelyek célja az intézmény környezetének otthonosabbá és rendezettebbé tétele volt. A fejlesztéseknek köszönhetően a lakók számára több lehetőség nyílik a szabadtéri közösségi életre. Az udvaron új szalonna sütőhelyet is kényelmes filagóriát alakítottak ki, emellett kültéri ivókutat is elhelyeztek. Az ott élők visszajelzései alapján az új kerti elemek nem csak az intézmény összképét javítják, hanem a mindennapokat is élhetőbb és emberibbé teszik. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Izgalmasabbnál izgalmasabb emberekkel futhat össze az ember a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíj pedokjában. Köszöntök mindenkit, a Körös Hírcentrum híreit Tálas Péter Csongor szállítja a Hungaroringről. És itt van mellettem Magyarország második kutató űrhajósa, Kapu Tibor. Szia!
1: Így van, hatalmas szeretettel köszöntök mindenkit, minden kedves hallgató. Öröm, hogy veletek beszélgetetek.
0: Hát első körben adja magát a kérdés, hogy mi áradban itt a Hungaroringen, és hogy tetszik ez az egészen különleges millió, ami felépül ide ilyenkor?
1: Nagyon különleges, tényleg. Nekem az első alkalom, hogy itt körbejárhatom a pedokot. Megmondom tényleg őszintén, hogy egy egészen elképesztő, különleges és igazából családias érzést. Amikor az ember itt végsétál az elképesztően, hát ugye pongyolán fogalmazva, angolul fogalmazva, fancy kamionok között, és mégis itt van mindenki, aki tényleg számít elérhető közelségben, az tényleg egy különleges érzés. Nekem első alkalom az ilyen, nem csak turisztikai szempontból jöttem, hanem van egy pici kis dolgom is. Ugye itt a média napon vagyunk, és lesz egy színpad, ahol különböző beszélgetéseket fogunk lefolytatni, és az egyik ilyen beszélgetésnek leszek majd része. Egyébként Molnár Martinnal és Kis Norbival leszünk majd egy színpadon, és akkor megfejtjük remélem az élet nagy rejtélyeit.
0: Illusztris a társaság. Mit gondolsz, nyilván nehéz összehasonlítani az űrutazást, és nehéz összehasonlítani a Forma 1-et, így a kettőt együtt, de hogy az biztos, hogy elképesztő erőhatásokat kell kibírnia mindegy űrhajósnak, mindegy Forma 1-es versenyzőnek. Te szívesen beülnél egyébként egy Forma 1-es autóba?
1: Ó, persze, minden további nélkül. Van különbség, ugye G-erőknek hívjuk ezeket a lehetőség nevén, ezeket a gyorsulásokat, vagy nehézségi erőket, amik ilyenkor hatnak az emberre. Van különbség, nekünk ugye ezek az erők egy irányba hatnak, tehát mi belefekszünk a rakétánkba, és hát igazából az űrhajóba, és az erő, az a gyorsás, az belesüppesz minket a székbe. Egy Forma 1-es autóban ez egy picit komplikáltabb, hiszen a kalanyarokban ugye váltól válig tartó erő is hat, ugye ez Y komponens a G-erőnek, így is mondhatnánk, nekünk csak X komponense van, nekik van XXY, úgyhogy a felkészítés az ezért is más. Egy Forma 1-es pilótának a kardió munka az, ami elképesztően sokat számít, ezért rengeteget bicikliznek, azért, hogy a tüdejük minél erősebb legyen, hiszen a G-erő kellene, az a tüdőnek az ereje az, ami leginkább kell. Nekünk viszont komplexebb az edzésünk azért, mert nem csak a felbocsátásra kell edzeni, hanem az űrben való létre is. Tehát minél több izom kell nekünk, ugye egy űrhajós az kicsit kevesebbet foglalkozik a kardióval, viszont jóval többet az erőléttel. Pontosan azért, mert amikor fölmegyünk az űrállomásra, az izmok le fognak épülni, és sokkal jobb az, hogyha minél több izomból épül majd le valamennyi. Úgyhogy az edzés az egy picit komplexebb, nekik meg az erőhatás, amik rájuk hatnak, az a komplex.
0: Tibi, nagyon szépen köszönjük, hogy szántál ránk egy kis időt, és jó szórakozást a hétvégére.
1: Nagyon-nagyon szívesen. Nagyon szívesen a beszélgetés, és köszönöm szépen a kívánságot. Remélem, hogy még találkozunk.
2: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: a képlet.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
3: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
2: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
3: Az időkapu nyitva Gyula, Békés Csaba és környéke.
2: Digbuild.hu per szőnyegtisztítás.
4: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
5: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
6: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
5: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár.
7: Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
8: Tudtad? Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
9: Reklámot hallottak.

0: miért a csomagban?
1: Békés megye kedvenc rádiója.
2: Mert csak nálunk szólnak egy helyen.
1: A tegnap.
2: És a fa kedvencei.

0: szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
1: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
0: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
2: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
3: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
4: Reklámot hallottak.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

vonatkozik. Az intézkedés a törvényjavaslat szerint a lakosság és különösen a krónikus betegek gyógyszerkiadásait hivatott érdemben mérsékelni. Házkutatást tartottak a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai a Családbarát Magyarország központ székhelyén. A nyomozók elektronikus dokumentumokat foglaltak le, egy 2018 és 20 közötti költségvetési csalás gyanúja miatt indult eljárásban. A büntető eljárást maga a szervezet kezdeményezte korábban, a korábbi éveket érintő hiányos és szabálytalan elszámolások feltárása után. Továbbra sem áll le a parlament, a jövő héten már a 7. rendkívüli ülését tartja az országgyűlés. Ruf Bálint miniszter kezdeményezésére 8 törvényjavaslatról tárgyalnak a képviselők, köztük a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról, valamint az állambiztonsági iratok feltárásáról. Az ülésen emellett a megye és a kormány megbízott elnevezések visszavezetéséről is döntenek. A Fidesz ellenállása

0: testvérének elgáncsolására tett kísérletként értékelte. További hírekért és hasznos információkért kattintsanak a Körös Hírcentrum weboldalára.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: kedvencei.
1: Mégis megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.

0: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
1: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
0: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
2: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
3: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
2: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
3: Az időkapu nyitva. Gyula, Békés Csaba és környéke.
2: Digbuild.hu/szőnyegtisztítás.
4: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig szól a kívánság műsor. Indul ma is a műsor, hozom a jó zenéket és az üzeneteket. Rádiózzunk együtt a következő pillanatokban, tehát az üzenetek és a főterep.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a kívánság műsor és egy üzenet a Csaba Rádió Facebook oldaláról. Szép napot kívánok, Györgyöt, édesapámat köszöntöm a 72. születésnapján. Nagyon szeretjük, puszíjuk, üdvözöljük, Beáta írta nekünk az üzenetet. Györgynek akkor mi is nagyon sok boldog születésnapot kívánunk, és a most érkező zenét is csatoljuk az üzenet mellé.
2: Let a Mars again.

0: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója. Benne pedig szól a kívánság műsor, és ennek lassan a végéhez érve majd a délutáni zenés információs magazin műsor is elindul. A mai névnaposaink a Kingák és a Kincsők, nekik nagyon boldog névnapot, ne felejtsük el köszönteni őket, hogyha van ilyen nevű ismerősünk. A kívánság műsor pedig ezzel a gondolattal már a búcsúzik is, tehát

tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió. Even though we both know we're liars and we start each other's fire.

0: Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni információs magazin műsorszól. A következő napok időjárása azért hozhat némi meglepetést. Hajnalonta lesz jóval hűvösebb, érdemes átszellőztetni a lakást, továbbra is ezt tudom mondani. Zápor és zivatar lehetősége sem kizárt, a hétvégére kapunk majd egy picit jobb időt, de akkor is felhős lesz felettünk az ég. Ezzel az infóval zárom most ezt az órát, de még a következőben is együtt rádiózhatunk.
2: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor, szól nem sokára felkutatjuk ma is a világhálót, és hozok egy érdekességet a nagyvilágból. Sok jó zenével karöltve ebben az órában is rádiózzunk együtt. Én szép napot kívánok.

0: Csaba Rádió. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
3: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
2: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
4: Hogy miért szeretem a Csaba is strandot? Mert imádok csúzázni a tesómmal. Főleg a zölden.
0: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
5: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
6: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
7: Reklámot hallottak.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Békés megye kedvenc rádiója.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Az űrvilágából hoztam egy kis érdekességet. A délutáni zenés információs magazin műsorban az űrállomáson az űrhajósok naponta 16 nap felkeltét és napnyugtát látnak. A nemzetközi űrállomás ugyanis mindössze 90 percenként kerüli meg a Földet. Az ott dolgozó asztronauták így 24 óra alatt 16-szor élik át a nappalok és az éjszakák változását. Ez a világ egyik legszokatlanabb időérzete, ahol a szervezet biológiai óráját mesterséges fényviszonyokkal kell bizony szabályozni. Hát itt azért ebben van némi okosság. Most vissza a dologhoz.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés és információs magazin műsor szól, aminek a végéhez értünk. Köszönöm, hogy együtt tölthettük az elmúlt órákat a mikrofonba. Bürgés Dávid szólt, holnap is jövök, minden jót!

0: legnagy és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Szent Jakab havának 24. napján szeretettel köszöntök mindenkit. Ez a Csaba, én Debreceni Ilona vagyok. Bízom benne, mindenki számára kellemesen telik a délután. Hogy még jobb legyen, jó zenéket hozunk a tegnap és a ma kedvenceit. No, meg néhány kérdésre választ adunk. Például mi köze a tekilának a gyémánthoz? Az őseink miért hagytak állva egy talpalatnyi földnyi gabonát az aratáskor? És mire következtethetünk abból, hogyha a füst egyenesen száll fel júliusi estéken? Minden kérdésre választ kapunk az előttünk álló órákban. Teljen kellemesen a délután a Csabával.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
2: Tudtad? A Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden a

0: Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
1: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
2: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
4: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
3: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
5: Reklámot hallottak.

0: Izgalmasabbnál izgalmasabb emberekkel futhat össze az ember a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíj pedokjában. Köszöntök mindenkit, a Körös Hírcentrum híreit Tálas Péter Csongor szállítja a Hungaroringről. És itt van mellettem Magyarország második kutató űrhajósa, Kapu Tibor. Szia!
1: Így van, hatalmas szeretettel köszöntök mindenkit, minden kedves hallgató. Öröm, hogy veletek beszélgetetek.
0: Hát első körben adja magát a kérdés, hogy mi áradban itt a Hungaroringen, és hogy tetszik ez a egészen különleges millió, ami felépül ide ilyenkor?
1: Nagyon különleges, tényleg. Nekem az első alkalom, hogy itt körbejárhatom a pedokot. Megmondom tényleg őszintén, hogy egy egészen elképesztő, különleges és inkább a családias érzést. Amikor az ember itt végsétál az elképesztően, hát ugye pongyolán fogalmazva, angolul fogalmazva, fancy kamionok között, és mégis itt van mindenki, aki tényleg számít elérhető közelségben, az tényleg egy különleges érzés. Nekem első alkalom az ilyen, nem csak turisztikai szempontból jöttem, hanem van egy pici kis dolgom is. Ugye itt a média napon vagyunk, és lesz egy színpad, ahol különböző beszélgetéseket fogunk lefolytatni, és az egyik ilyen beszélgetésnek leszek majd része. Egyébként Molnár Martinnal és Kis Norbival leszünk majd egy színpadon, és akkor megfejtjük remélem az élet nagy rejtélyeit.
0: Illusztris a társaság. Mit gondolsz, nyilván nehéz összehasonlítani az űrutazást, és nehéz összehasonlítani a Forma 1-et, így a kettőt együtt, de hogy az biztos, hogy elképesztő erőhatásokat kell kibírnia mindegy űrhajósnak, mindegy Forma 1-es versenyzőnek. Te szívesen beülnél egyébként egy Forma 1-es autóba?
1: Ó, persze, minden további nélkül. Van különbség, ugye G-erőknek hívjuk ezeket a lehetséges nevén, ezeket a gyorsulásokat vagy nehézségi erőket, amik ilyenkor hatnak az emberre. Van különbség, nekünk ugye ezek az erők egy irányba hatnak, tehát mi belefekszünk a rakétánkba, és hát igazából az űrhajóba, és az erő, az a gyorsulás, az belesüppesz minket a székbe. Egy Forma 1-es autóban ez egy picit komplikáltabb, hiszen a kalanyarokban ugye váltól válik tartó erő is hat, ugye ez Y-komponensa a G-erőnek, így is mondhatnánk, nekünk csak X-komponensa van, nekik van XXY, úgyhogy a felkészítés az ezért is más. Egy Forma 1-es pilótának a kardió munka az, ami elképesztően sokat számít, ezért rengeteget bicikliznek, azért, hogy a tüdejük minél erősebb legyen, hiszen a G-erő kellene, az a tüdőnek az ereje az, ami leginkább kell. Nekünk viszont komplexebb az edzésünk azért, mert nem csak a felbocsátásra kell edzeni, hanem az űrben való létre is. Tehát minél több izom kell nekünk, ugye egy űrhajós az kicsit kevesebbet foglalkozik a kardióval, viszont jóval többet az erőléttel. Pontosan azért, mert amikor fölmegyünk az űrállomásra, az izmok le fognak épülni, és sokkal jobb az, hogyha minél több izomból épül majd le valamennyi. Úgyhogy az edzés az egy picit komplexebb, nekik meg az erőhatás, amik rájuk hatnak, az a komplex.
0: Tibi, nagyon szépen köszönjük, hogy szántál ránk egy kis időt, és jó szórakozást a hétvégére.
1: Nagyon-nagyon szívesen. Nagyon szívesen a beszélgetés, és köszönöm szépen a kívánságot. Remélem, hogy még találkozunk. Csaba. Csaba Rádió.

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: Ay.

0: a Csaba.
1: Ez a Csaba.
2: A legjobb válogatásban szólnak kedvenceink, szép napot mindenkinek, július 24-e van, Isten éltesse a kingákat, kincsőket. A Kinga a Kunigunda régi magyar becézéséből önállósult, negyedik Béla magyar király lányának, Boldog Kinga lengyel királynének a neve, jelentése pedig nemzetség és harc. A kincső Jókai Mór névalkotása a Jövő század regénye című művében láthatjuk, olvashatjuk. Jelentése számomra ő a kincs. Isten éltesse a kincsőket, kingákat, no meg azokat, akik július 24-én születtek. A kiváló francia író Alexandre Dumas 1802. július 24-én született, úgyhogy ajándékba tőle hoztam idézetet. Mindig sürgős, hogy boldogok legyünk, mert amikor már valaki sokat szenvedett, nehezen hisz a boldogságban. Kívánom, hogy az ünnepeltek találják meg a mai napban a szépséget és a boldogságot. Jó egészséget mindenkinek! Hey!

0: Csaba Rádió.
1: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
0: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: A legjobb válogatásban a Csabán szólnak a kedvencek, szép délutánt mindenkinek. Július 24-e van a tekila napja. Nagyon miköze a tekilának a gyémánthoz? Erről is mesélek majd, illetve arról, hogy régen aratáskor miért hagytak a földterületen egy kicsi aratatlan darabot. Részletek a kedvencek között. Most a legjobb előadók aratják le a babérokat.

tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

0: what it takes. A tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba.
1: Csaba Rádió.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Szemét.
6: Levittem.
5: Villany.
6: Befizettem.
5: Klíma.
6: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
5: Hol?
6: kaisai.hu.
7: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
8: 188.
7: Hogy micsoda?
8: 188.
7: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
8: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
7: Kik ők?
8: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
7: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
9: Vagy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvízzel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
10: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
11: A szépség elsőre hódít. A minőség minden nap bizonyít.
12: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
11: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
10: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonon.

Mennyi kedvenc, örülök, hogy együtt hallgatjuk őket. 88.9 Csaba, Békés megye kedvenc rádiója. Most ismét a népi kalendáriumból szemezgetek. Érdekesség volt számomra, hogy annak idején aratáskor a munkásokat elsőként meglátogató gazdát a learatott gabona szalmájával megkötözték. Ezt nem kell véresen komolyan venni. Akkor engedték szabadon, hogyha borral vagy pénzzel kiváltotta magát a gazda. Leleményesek, fortélyosak voltak az őseink, és nagyon tudtak élni, ezt már többször megbeszéltük. A legtöbb szokás egyébként az aratás végéhez kapcsolódott. Egy talpalatnyi gabonát mindig aratatlanul hagytak. Ezzel biztosították, hogy a következő évben is jó legyen a termés, és jusson az ég madarainak is.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

kellemes kikapcsolódást kívánok a tegnap és a ma legjobb zenéivel. Nyár van, július 24-e, remélem mindenki számára megadatik egy kicsit a pihenés, egy kis séta, a természet megfigyelése. Ez akár a hasznunkra is válhat. A 100 éves naptárban azt olvastam, hogy ha napnyugtakor jó idő van, akkor halljuk a csalogányok szorgalmas énekét. De jó időt remélhetünk, hogyha reggel és este a füst egyenesen száll fel. Na de milyen füstöt figyeljünk, mondjuk a szalonna sütés füstjét? A napnyugta után azonban a kakasok még kukorékolnak, akkor rossz idő várható. Szánjuk rá az időt arra, hogy megfigyeljük ezeket a jelenségeket, és figyeljük, hallgassuk együtt a kedvenceket is a folytatásban.

0: Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szemét.
2: Levittem.
1: Villany.
2: Befizettem.
1: Klíma.
2: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
1: Hol?
2: kaisai.hu.
3: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
0: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
5: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
4: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
5: Az időkapu nyitva. Gyula, Békés Csaba és környéke.
4: Digbuild.hu/szőnyegtisztítás.
6: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
7: Reklámot hallottak.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Csaba.
1: Pont olyan válogatásban szólnak kedvenceink, ahogyan szeretjük, ez a Csaba, ahová programot hoztam. A Szarvasi Vízi Színház Magyarország egyik legkülönlegesebb és leglátványosabb szabadtéri színháza. Július 27-én vers a víz fölött. A Latinovics 50 pódiumest főszereplője Liszi Melinda, Olá Tánia, Besztercei Attila, Lénát László és Varga Gábor. Július 28-án Tánc a víz fölött jelszóval eltáncoljuk Magyarország ezer éves történelmét, szól a meghívó. A rendhagyó történelem óráról a Viharsarok Táncszínház gondoskodik. Tarsoly Krisztina Álommanók című előadása július 29-én lesz színpadon. Ebben az előadásban 5 álommanó vezet minket egy izgalmas, titkokkal teli térben, ahol minden lépés egy új kaland kezdete. Az előadásokkal kapcsolatban bővebb információt a www.viziszínház.hu weboldalon találunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Lemondott tisztségéről Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész megbízatása augusztus 25-ével szűnik meg. A döntést azzal indokolta, hogy a személyén keresztül sorozatos politika által motivált támadások érték az ügyészséget, ami veszélyezteti a szervezet függetlenségét és a közbizalmat. Hangsúlyozta, hogy az ügyészség működése nem válhat politikai küzdelmek eszközévé, ezért az intézmény védelmében döntött a távozás mellett. A Fidesz ellenállási nyilatkozatot adott ki, amelyben kijelentették, hogy a 17. alaptörvény módosítás és az államfő elmozdítása után politikai önkényuralmi rendszer jött létre Magyarországon, így az új tisztségviselők megválasztását illegitimnek tekintik. Orbán Viktor pártelnök és Bóka János új frakció vezető sajtótájékoztatójukon közölték, a hatalmi önkénnyel szemben a parlamenten belül és kívül minden békés eszközt igénybe vesznek. A pártelnök emellett a párt székházban tartott ügyészségi nyomozást a Fidesz működésének elgáncsolására tett kísérletként értékelte. Augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú személyazonosító igazolványok. Az Európai Uniós szabályozással összhangban megszűnő papíralapú okmányok helyett új elektronikus személyt kell igényelni bármelyik kormányablakban. A csere az érvényes kártyaformátumú jogosítvánnyal vagy útlevéllel rendelkező állampolgároknak nem kötelező, de az ügyintézés megkönnyítése érdekében ajánlott. 30 évre visszamenőleg vizsgálja a végrehajtási rendszer működését az Országgyűlés Szakbizottsága. A testület elfogadott munkaterve szerint a vizsgálat különösen a 2015-ös és a 2021-es strukturális átalakításokra, valamint a Schadl-Völner ügyre fókuszál a visszaélések feltárása érdekében. A bizottság célja a folyamatok teljes átláthatóságának biztosítása és a rendszer visszásságainak tisztázása.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Verőfényes napsütés, 23-24 fok és 45 fokos aszfalt fogadta a Forma 1 mezőnyét Magyarodon. Véget ért az első szabad edzés a 41. Magyar Nagydíjon. Üdvözlöm Önöket! Én Tálas Péter Csongor vagyok, és a Körös Hírcentrum híreit hozom a Hungaroringről. 21 perccel az edzés vége előtt Lance Stroll a hármas kanyarban forgott meg az Aston Martinjával, miután a bal hátsó felfüggesztés eltört az autóján. Később pedig Carlos Sainz hibázott az első kanyarban, miután állóra fékezte mind a négy kerekét, ő azonban folytatni tudta az edzést. A Ferrari Charles Leclerc technikai hiba miatt volt kénytelen 6 perccel hamarabb befejezni a szabad edzést, azonban így is megfutotta a leggyorsabb kört. Mögötte Verstappen és Hamilton végeztek, a második szabad edzés pedig délután 5 órakor kezdődik, aminek eredményéről szintén beszámolunk majd a helyszínről.
1: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
2: Kellemes kikapcsolódást mindenkinek, ez a Csaba 88.9. július 24-én. Isten éltesse még egyszer a kingákat és kincsőket. A névelemzők szerint, aki a kincső nevet viseli, az akkor érzi magát biztonságban, hogyha anyagilag rendezettek a körülményei. Egyébként is szereti a rendet. A Kinga név viselői pedig felelősségteljesek és függetlenek. Gyorsan vág az eszük, és csak jól végzett munkát adnak ki a kezeik közül. Hölgyeim, kedves kincsők és kingák, igaz ez? Én azt kívánom, hogy legyen nagyon szép a mai nap. Sok-sok boldogságot még egyszer, a folytatásban is nyári hangulatban hozzuk a kedvenceket.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó napot kívánok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Holnap sok napsütésre számíthatunk, de helyenként átmenetileg erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, viszont csak elvétve alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Veszít erejéből a szél, de helyenként még élénk lesz a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet holnap 29 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Csaba Rádió.

0: Álljunk össze kis csaj, mint az LGT.
1: Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon ki van találva. Mindenből annyi és pont úgy, ahogy kell.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Szemét,

0: Levittem.
1: Villany.
0: Befizettem.
1: Klíma.
0: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
1: Hol?
0: kaisai.hu.
2: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
3: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
2: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
3: Az időkapu nyitva Gyula, Békés Csaba és környéke.
2: digbuild.hu per szőnyegtisztítás.
4: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
5: Reklámot hallottak.

0: kedvencei. Mégis megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: A nyár legjobb zenéi, a tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba. Menjünk most a konyhába és készítsük el a tökéletes nyári krémlevest. Ez nem más, mint a mentás hidegmegyleves. Ez az élénkvörös frissítő, nem a megszokott nehéz lisztes verzió. Friss megyre, görög joghurtra, pici mézre és friss menta levélre lesz szükség. A megyet kimagozzuk, a negyedét félretesszük, a többit pedig joghurttal, mézzel, fahéjjal és mentával teljesen simára turmixoljuk és jól behűtjük. Tálaláskor dobáljuk bele az egész megyeket. Igen, ennél a verziónál elfelejthetjük a pudingport és a főzést. A trükk annyi, hogy a megyet nyersen turmixoljuk le a görög joghurttal, megmarad a gyümölcsrobbanásszerű friss íze, na meg a vitaminok. A joghurttól pedig sejmesen krémes lesz, főzés nélkül is. Konyhában, nappaliban és szabadban pedig közben szóljon a Csaba.

szólnak a kedvencek a csaván, szép délután mindenkinek. Július 24-én a Tequila napján a mexikói Tequila nevű kisvárosból indult el az ital hódító útjára, története pedig 2000 évre nyúlik vissza, már az aztékok is készítették ezt az alkoholos italt. De egészen a spanyol hódítók megjelenéséig nem terjedt el, az 1600-as évektől azonban tömegesen kezdtek tekilát készíteni és fogyasztani, az első hivatalos engedélyt IV. Károly spanyol király adta ki. És egy érdekesség az itallal kapcsolatban, a mexikói fizikusok rájöttek, hogy készíthetnek mesterséges gyémántot tekilából. Aki nem hiszi, járjon utána, közben szólnak a kedvencek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért.
2: Körös Hírcentrum.
1: Programajánló.
3: Augusztus 19-e és 23-a között berobban az immár 52 éves Boglári Szüreti Fesztivál, az ország egyik legrégebbi kulturális bor, gasztró családi fesztiválja Balatonbogláron. Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban. Az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: A VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Békés megye kedvenc rádiója.
5: Csaba Rádió.
6: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
7: Szemét.
8: Levittem.
7: Villany.
8: Befizettem.
7: Klíma.
8: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
7: Hol?
8: kaisai.hu.
9: Katéteres viszérműtétek, járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
10: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
11: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
12: Reklámot hallottak.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.
2: I'm holding on your rope, got me 10 feet off the

0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, ma még július 24-én, holnap július 25-én, Szent Jakab napján nagyon kell majd figyelni az időjárást, mégpedig azért, mert a július 25-e délelőtti időjárás a karácsonyi, a délutáni időjárás pedig a karácsony utáni időjárást mutatja, jósolja meg. Szóval legyünk holnap résen, figyeljük, hogy milyen az idő, hogy majd tudjunk következtetni. És figyeljünk azért is, mert hogy a folytatásban is a kedvencek szólnak. Én most velük intek búcsút, köszönöm a társaságot. Találkozunk holnap is, viszont hallásra.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Lemondott tisztségéről Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész megbízatása augusztus 25-ével szűnik meg. A döntést azzal indokolta, hogy a személyén keresztül sorozatos politika által motivált támadások érték az ügyészséget, ami veszélyezteti a szervezet függetlenségét és a közbizalmat. Hangsúlyozta, hogy az ügyészség működése nem válhat politikai küzdelmek eszközévé, ezért az intézmény védelmében döntött a távozás mellett. Augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú személyazonosító igazolványok. Az Európai Uniós szabályozással összhangban megszűnő papíralapú okmányok helyett új elektronikus személyt kell igényelni bármelyik kormányablakban. A csere az érvényes kártya formátumú jogosítvánnyal vagy útlevéllel rendelkező állampolgároknak nem kötelező, de az ügyintézés megkönnyítése érdekében ajánlott. 30 évre visszamenőleg vizsgálja a végrehajtási rendszer működését az Országgyűlés Szakbizottsága. A testület elfogadott munkaterve szerint a vizsgálat különösen a 2015-ös és a 2021-es strukturális átalakításokra, valamint a Schadl-Völner ügyre fókuszál a visszaélések feltárása érdekében. A bizottság célja a folyamatok teljes átláthatóságának biztosítása és a rendszer visszásságainak tisztázása. Személyre szabott felkészítő foglalkozásokkal segít a pótvizsgára kényszerülő és tanulási nehézséggel küzdő gyermekeknek a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. A karitatív szervezet a legszegényebb településeken működő jelenlét pontjain biztosít tanulási lehetőséget, hogy ezzel is csökkentse az iskolai lemorzsolódást és a bukások számát. A program keretében a szakemberek egyéni segítséget nyújtanak a tantárgyi elakadások áthidalásában, a nyári felkészítő alkalmak pedig július közepétől a legtöbb helyszínen már gőzerővel zajlanak. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

Csaba kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a leges legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információkat támogatja a kuldoktor.hu.
2: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor. Bárhol,
3: bármikor. Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
4: A Gyula-Furta összekötő úton vasúti átjáró épül. Békés Csabán a Gyulai úton közművet építenek, emiatt útszűkületre kell számítani. Aszfaltoznak Sarkad és az Országhatár között, Dobozon, valamint Gyomaendrőd és Dévaványa között, többnyire félpályás útlezárással. Jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatta a kuldoktor.hu.
2: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Ez a Csaba.

0: Ez a Csaba.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Miért szeretem a Csaba és Strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
5: 188.
4: Hogy micsoda?
5: 188.
4: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
5: De ők biztosan tudnak. Mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
4: Kik ők?
5: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
4: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.

0: A Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
1: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
2: Reklámot hallottak.

Csaba Rádió. Csaba Rádió. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Július 24-e péntek van, a mai napon a kincsők és a kingák ünneplik névnapjukat. A kincső női név Jókai Mór alkotása a Jövő század regénye című művében, bár ott helynévként szerepel, az elképzelt őshaza a magyar formájú neve, aminek a kínai változata Jókai szerint kincsű. Ennek a névnek a forrása a Qingzhou ókori kínai tartománynév. A helynévből a 20. században vált női név. A Kinga germán eredetű Kunigunda női név régi magyar formája. Boldog névnapot kívánunk nekik. Megyünk is tovább, már jönnek is a legnagyobb slágerek. Kellemes pénteket és kellemes rádióhallgatást kívánok.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: Július 24-e péntek van, üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. A mai napon ünnepli 57. születésnapját Jennifer Lopez, világhírű amerikai énekesnő, színésznő, táncos és üzletasszony, aki a latin popkultúra egyik legnagyobb hatású ikonja. Az 1969-es születésű Bronxban nevelkedett sztár az 1990-es évek végén robbant be a köztudatba, és azóta is a szórakoztató ipari vonalában van. Áttörést az 1997-es Selena című életrajzi film hozta meg számára, később olyan sikerfilmekben szerepelt, mint a Minta Camphor, a Szeretném, ha szeretnél, az Anaconda, vagy a kritikusok is által elismert a Wall Street pillangói. 1999-es bemutatkozó albuma, az On the Six azonnal a slágerlisták élére repítette, legnagyobb slágerei közé tartozik az If You Had My Love, a Jenny from the Block és az On the Floor. Aktív zenei pályáját folyamatosan új kiadványokkal frissíti, mint a legutóbbi Everything's Fine EP és a Save Me Tonight című dance sláger. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat.

Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Július 24-e péntek van, 126 évvel ezelőtt született Baj Zoltán, világhírű magyar fizikus, egyetemi tanár, feltaláló, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a modern kísérleti fizika egyik legkiemelkedőbb alakja. Legismertebb tudományos áttörése a Holdradar kísérlet, amellyel úttörő szerepet játszott a radarcsillagászat megállapításában. Emlékét és szellemiségét ma Magyarországon a Baj Zoltán Kutatóközpont őrzi, amely az alkalmazott kutatások és az innováció egyik legfontosabb hazai intézménye. Megyünk is tovább, már érkeznek is a legnagyobb slágerek. Kellemes pénteket és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják. Ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.
1: Békés Csabáról. Mondd, hányad

0: Stubb Burger és Pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
1: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint.

0: Kertfürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
1: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
2: Internetix.
1: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
2: Internetix.
1: Díjmentes bekötés.
2: Internetix.
1: Legmodernebb optikai hálózat.
2: Internetix.
1: Megbízható, elérhető, korlátlan.
2: Internetix.
1: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
2: Internetix.
1: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
3: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Július 24-e péntek van. 82 évvel ezelőtt született a 2011-ben elhunyt Bóna Márta meteorológus. Bóna Márta az ország egyik legismertebb és leghitelesebb magyar meteorológusa volt. Több mint 40 éven át dolgozott az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársaként, és a Magyar Televízió képernyőjéről vált országosan ismerté. A nézők közvetlen, érthető stílusa miatt többször is megválasztották a leghitelesebb meteorológusnak. Munkáját a bulvárosodó médiavilágban is szigorúan szakmai alapokon, sallangmentesen végezte. Élete jelentős részét Budakeszin töltötte családjával, hosszantartó betegség után hunyt el 2011-ben. Tisztelettel emlékezünk rá.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrián vagyok. 2026. július 24-e péntek, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Több mint 200 millió forint jut a Békés Csabai járás közös fejlesztéseire. Különleges kiállítások és kreatív programok várják a látogatókat Szarvason. 4 ittas közlekedési eset miatt intézkedtek a rendőrök Békésben. Szana Zug és Gyula is szerepel Sztojka Tibi új videóklipjében. Több mint 203 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Békés Csabai járás 6 önkormányzata a versenyképes járások program második keretében. Békés Csaba, Csorvás, Doboz, Szabadkígyós, Telekgerendás és Újkígyós önkormányzatai közösen nyújtottak be fejlesztési igényt a közigazgatási és területfejlesztési minisztériumhoz. A konzorcium összesen bruttó 203 millió 854 ezer forint támogatásba részesült, amelyből Békés Csaba megyei jogú város önkormányzata 100 millió forintot kapott. A Békés Csabai önkormányzat a támogatást az Árpád gyógy és strandfürdő, valamint az úszoda működtetési feladatainak ellátására fordítja. A cél a létesítmények folyamatos és biztonságos üzemeltetésének biztosítása, illetve a lakosság, az oktatási intézmények és a sportegyesületek számára nyújtott szolgáltatások fenntartása. A program hozzájárul a járás sport és rekreációs lehetőségeinek megőrzéséhez és erősítéséhez. A beruházás 2026. január 10-én kezdődött, és várhatóan 2027. december 31-én fejeződik be. A versenyképes járások program második keretének kiemelt célja a térségi és települési együttműködések ösztönzése. A program olyan fejlesztéseket támogat, amelyek több település helyzetét javítják és a járás lakosságának minél nagyobb részét érintik. A kezdeményezés emellett a települések közötti párbeszédet és a közös célok hatékonyabb megvalósítását is szolgálja. Gazda kulturális program kínálattal várja a látogatókat a Szarvasi Tessedik Sámuel Múzeum és a Ruzicskai Alkotóház a következő napokban. Az érdeklődő különleges ruha és ékszer kollekciókat ismerhetnek meg, a hétvégén pedig egy kreatív workshopon saját kezűleg is alkothatnak. A Tessedik Sámuel Múzeum július utolsó hetében két alkalommal szervez szakvezetéssel egybekötött látogatást. A résztvevők részletesebben is megismerhetik Német Hajnal Aurora virágkoronák a fejen Magyarország a Szívben című különleges ruha és ékszer kollekcióját bemutató időszaki kiállítást. A telatvezetés során emellett az intézmény néprajzi gyűjteményével is megismerkedhetnek. A szakvezetések július 21-én, valamint július 24-én délelőtt 10 órakor kezdődtek. A Ruzicskai Alkotóházban a képzőművészet és a színház világa találkozik. Az intézmény Lurántok című időszaki párbeszéd kiállítása adja az alapját a következő interaktív foglalkozásnak. A tellat Lurent János Demeter, Munkácsi Díjas, érdemes művész, valamint Lurent Lujza tervező, bábkészítő és művészet terapeuta közös munkáit mutatja be. A kiállításhoz kapcsolódóan vasárnap bábkészítő workshopot rendeznek. A résztvevők szakmai iránymutatás mellett saját bábot készíthetnek. A foglalkozás július 26-án, vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődik.

0: Mindössze két nap alatt 4 alkoholfogyasztással összefüggő közlekedési eset miatt intézkedtek a rendőrök Békés vármegyében. 2 autós, 1 elektromos kerékpárral közlekedő férfi és egy rolleres is érintett volt. Az egyik fiatal csonttörést szenvedett, a rendőrség pedig több esetben is büntető eljárást indított. Szombaton késő este Sarkadon az iskola utcában állítottak meg egy személyautót. A sofőr alkoholszondája pozitív eredményt mutatott, ezért a rendőrök elvették a vezetői engedélyét és büntető feljelentést tettek ellene. Néhány órával később, vasárnap hajnalban Szarvason, a Deák Ferenc utcában is ittas autóst ellenőriztek. A szonda nála is alkoholfogyasztás jelzett, ezért vele szemben szintén büntető eljárás indult. Szombat este Gyulán a Városház utcában egy elektromos kerékpárral közlekedő férfit állítottak meg. A rendőrök azért intézkedtek vele szemben, mert bizonytalanul, imbolyogva haladt. Az alkohol szonda igazolta a gyanút, így ellene is büntető feljelentés készült. Ugyanezen a helyszínen egy fiatal elektromos rollerrel szenvedett balesetet. A gyanú szerint alkoholt fogyasztott, majd elesett és olyan súlyosan megsérült, hogy csonttörést szenvedett. A baleset körülményeit a gyulai rendőrkapitányság büntető eljárásban vizsgálja. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy alkoholfogyasztás után senki ne üljön autóba, motorra, elektromos kerékpára vagy rollerre. Egy taxi vagy egy józon sofőr igénybevétele jóval kisebb kockázatot jelent, mint a büntető eljárás, a jogosítvány elvesztése vagy akár egy súlyos, maradandó sérülés. Különleges helyszíneken, többek között Szanazugban és Gyulán forgat a legújabb videóklipjét, Sztojka Tibi. A Miért próbáljuk meg még egyszer újra című dalhoz készült filmes hangulatú kisfilmben a Körösparti üdülőhely szépsége is fontos szerepet kap. A helyszín választás nem véletlen, az énekest ugyanis gyermekkori emlékek kötik Szanazughoz. Sztojka Tibi fiatalabb korában rendszeresen járt a Körösparra a barátaival. A nyári fürdőzések, a vízparti beszélgetések és a közösen eltöltött napok máig fontos emlékeket jelentenek számára. Elmondása szerint különleges érzés volt visszatérni a helyszíre, és most már egy újabb fontos emlék is Szanazughoz köti. Itt forgatták egyik saját dalának videóklipjét. Az énekes örömmel látja, hogy az elmúlt időszakban ismét egyre több programot szerveznek Szanazugban, és a térség újra kezd megtelni élettel. Úgy véli, minden olyan kezdeményezés fontos, amely bemutatja a hely értékeit, közösséget teremt és vonzóvá teszi a Körös-partot a családok, a fiatalok és a turisták számára. Sztojka Tibi a zenéjén és a videóklippen keresztül szeretné megmutatni, milyen különleges környezet Szanazug. A videóklip több jelenetét a Szanna apartmanban, a Körösparton és a vízen rögzítették. A hajós felvételek a naplemente és a természet közelsége nem csak látványos hátteret adnak, hanem szorosan kapcsolódnak a történeti érzelmi világához is. A Miért próbáljuk meg még egyszer újra nem hagyományos zenés videó, hanem történetmesélő rövidfilm. Egy szerelem kezdetét, fokozatos széthullását és egy rossz döntés visszafordíthatatlan következményeit mutatja be. A történet 3 idősíkon bontakozik ki, a teljes jelentése pedig csak a videóklip utolsó pillanataiban válik érthetővé. Az operatőri munkát Bóka Tibor végezte, a kreatív koncepció kialakításában és a rendezői elképzelések megvalósításában pedig Oláh Ferenc, a Covini Média képviselője működött közre. A kisfilm további jeleneteit Gyulán többek között a Romantika Bisztróban, a Belvárosi Sétál utcán, a Szökőkútnál, az Óriás Keréknél és a temetőben forgatták. Kisebb, de a mindennapok szempontjából jelentős fejlesztések valósultak meg a Békés Csabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ hajléktalan szállóján. Az intézmény udvarán kialakított új elemek élhetőbbé és emberközelibbé teszik az ott élők mindennapjait. A beruházásról Szarvas Péter Békés Csaba polgármestere számolt be a közösségi oldalán. Tájékoztatása szerint Baku Zoltán igazgató kezdeményezésére több olyan projekt is befejeződött, amelyek célja az intézmény környezetének otthonosabbá és rendezettebbé tele volt. A fejlesztéseknek köszönhetően a lakók számára több lehetőség nyílik a szabadtéri közösségi életre. Az udvaron új szalonna sütőhelyet is kényelmes filagóriát alakítottak ki, emellett kültéri ivókutat is elhelyeztek. Az ott élők visszajelzései alapján az új kerti elemek nem csak az intézmény összképét javítják, hanem a mindennapokat is élhetőbb és emberibbé teszik. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom önöktől, további kellemes rádiózást kívánok.
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

Rádió. Csaba Rádió. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Július 24-e péntek van, 47. születésnapját ünnepli a mai napon Mary Rose Byrne, nemzetközileg elismert ausztrál színésznő, aki drámai és komédiai szerepeivel egyaránt világhírnevet szerzett. Pályafutását Ausztráliában kezdte, majd Hollywoodban is a legkeresettebb színésznők közé emelkedett. Karrierje során 2 Golden Globe és 2 Emmy díjra jelölték, emellett elnyerte a Velencei Filmfesztivál legjobb színésznőjének járó Volpi kupáját. Ezen kívül a berlini Nemzetközi Filmfesztivál ezüst medvedíját is. A televízió világában a Hatalom hálójában című jogi thriller hozta meg számára a kritikai elismerést, ahol Glenn Close mellett alakította Ellen Parsons-t. Ezzel párhuzamosan megmutatta páratlan komikusi vénáját is, olyan emlékezetes hollywoodi vígjátékokban nyújtott kiemelkedő alakítást, mint a Koszorús lányok, A rossz szomszédság és A kém. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen üdvözöljük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat.

Csaba Rádió. Csaba Rádió. Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra. Hey!

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Halló, kellemes péntek estét mindenkinek a Csaba Rádió kedvenceivel. Ezeket fogom játszani ezúttal is a következő órákban. Rengeteg sláger belefér, majd ezt ígérhetem. Én Hászalai Balázs vagyok, jó rádiózást kívánok mindenkinek.

0: rádiója. Csaba rádió.
1: A Milky virális láger egy újabb remixet kapott, ez itt a Pinello által. Az eredetileg 2002. augusztusában kijött szerzemény nagyot ment annak idején is. Ez volt a Milky debütáló kislemeze, és világszerte klubsláger lett azonnal. Az Egyesült Királyságban a 8. helyig jutott, de az USA-ban aranyérmes lett a Dance listán. Érdekessége, hogy több klasszikus dalból merít, például Paul McCartney féle motívumok is felfedezhetőek a Just the Way You Are című felvételben, amelyet felkapott a TikTok, és most 2 hónap alatt több mint 6000 videó készült ezzel a szerzeménnyel, több mint 11 milliós megtekintés mellett csak Magyarországon.

Egyre több a trafibox Horvátországban. A horvát hatóságok újabb 140 sebességmérő dobozt helyeztek ki a napokban, így már csaknem 800 trafibox található a szomszédos ország útjain. A legtöbb ellenőrzési pont jó messze tőlünk, a Split környéki régióban működik, de egyre több a kamera most már a szigeteken, az elkerülő utakon és egyes autópályaszakaszokon is, úgyhogy Magyarországról a határt átlépve is találkozhatunk olyan szakaszokkal, ahol eddig nem volt trafibox most a nyári szezonban. Azonban igen, a horvát bírságok elég súlyosak lehetnek, a komoly gyorshajtásért akár 2600 eurós, vagyis akár 1 millió forintos büntetés is kiszabható. Persze ez ritka, de hát azért jó odafigyelni, hogyha az Adriára indulnak autóval.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Hello ismét mindenkinek, aki a Csaba Rádiót hallgatja. Én Házfalai Balázs vagyok, hozom nektek a folytatásban is a jobbnál jobb muzsikákat, a hétvégére hangoló kedvenceinket. Már indítom is a következőt, úgyhogy nagyon remélem, hogy ezt az órát megint csak együtt fogjuk tölteni.

0: bizonyos lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

francia világsztár DJ-nél, nos, ezzel a dallal sem fog erre rácáfolni. Bár J-Lo és Gerda évtizedek óta a nemzetközi pop és dance szintén meghatározó szereplői, mégis ez az első alkalom, hogy közös trackkel jelentkezzenek. A Nóta tavaly már debütált az egyik fesztivál színpadán, ahol López teljesen váratlanul csatlakozott a lemezlovas szettjéhez, és annyira bejött a közönségnek, hogy muszáj volt

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Több mint 300 millió dollárért adta el zenei katalógusát a Red Hot Chili Peppers. A banda óriási üzletet kötött a Warner Music vállalattal. A megállapodás 13 stúdióalbumot érint. Nem ez az első nagy üzletük. 5 éve már a kiadói jogaikat is eladták, körülbelül 150 millióért. A szakmai lapok szerint a Peppers dalai évente nagyjából 26 millió dolláros bevételt termelnek, így a zenekar katalógusa ma is az egyik legértékesebb a rock világában. A Warner számára pedig különösen fontos lehet ez a megállapodás, hiszen a legendás csapat több ikonikus albuma is náluk jelent meg már a 90-es évektől kezdve.

0: Csaba Rádió.
1: Ha már ilyen sok időt együtt töltöttünk, akkor tegyétek ezt a hajrára is, azaz maradjatok a Csaba Rádióval. Én hozom a legjobb dalokat, ahogy azt már megszokhattátok. A folytatásban is, úgyhogy jó ejtőzést kívánok nektek ma estére, még a hátralévő időnkre. Hozom tehát a legjobbakat. Erre számíthattok, Hászalai Balázs vagyok, jó rádiózást!

Csaba Rádió. Csaba Rádió. Újabb szupersztár érkezéséről kaptunk hírt. Lenny Kravitz ismét Budapestre jön. Nyáron látogat majd a magyar fővárosban négyszeres Grammy-díjas ikon, egészen pontosan augusztus 2-án ad koncertet a Budapest arénában. A bejelentés szinte napra pontosan 2 évvel követi nagy sikerű teltházas fellépését, ami hazánkban volt, akkor járt nálunk utoljára az előző turnéja részeként. A most indult kreatív korszakát a nemzetközi sajtó egyre többször emlegeti, hiszen azt mondják a kritikusok, hogy az alkotó, az előadó lendülete töretlen. A rajongói klubjának tagjai már mostantól megválthatják a jegyet erre a jövő évi budapesti koncertre is. Kravitz legutóbbi albuma amúgy 2024-ben jelent meg, mi azonban egy korábbi slágerét elevenítjük most fel.

0: vagyok.
1: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
2: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
1: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Balaton szemesen avatják fel nem sokára Freddie Mercury mellszobrát. A Queen legendás énekese ezzel Magyarországon is kap végre egy köztéri emléket. A Balatonparti település a világ kevés olyan helye közé kerül, ahol ilyen szobor áll. A bronzalkotást Kocsis András Sándor készítette, az avató pedig a most hétvégi balatonszemesi Queen találkozóhoz kapcsolódik.

0: megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió.
1: Már most nagyon kellemes időtöltést kívánok nektek az előttünk álló napokra, hiszen hivatalosan is elindíthatom a hétvégét, véget ér lassan a péntek este, úgyhogy átadhatjuk magunkat a pihenésnek, legalábbis reménykedem benne, hogy sokan így tehetnek. Majd én Hászalai Balázs vagyok, nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk azért holnap este is a készülékek előtt.

0: Ami Amerika!
1: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

hogy legyen mit mesélni, kezdjetek el élni. Kezdjetek szeretni, hogy legyen mind nevetni,

csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diéta. Minek őre ment

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel.
1: Osztrák prémium kocsik szolgálnak a Békés megyei Intercity járatokon is. Felfüggesztett fogházbüntetést indítványoztak egy bélmegyeri férfi egyében. Hamis drogvád miatt emeltek vádat egy kevermesi férfi ellen. Már is mondom a részleteket. A Békés és Balatoni kék hullám Intercity vonatok utasai mostanában meglepően magas komforttal találkozhatnak. Bőrülések, tágas fülkék és prémium minőség várja őket. A MÁV flottája ugyanis átmenetileg 10 darab osztrák ÖBB személykocsival bővült, amelyeket eredetileg első osztályra terveztek, Magyarországon azonban másodosztályként vehetik igénybe az utasok. A részleteket a Public Transport Fun oldal szerkesztői ismertették. A hazai vasúti közlekedésben új színfoltot jelentenek ezek a járművek, amelyek rugalmas nemzetközi együttműködés révén kerültek a MÁV ZRT kötelékébe. A két vasúttársaság között nem volt szükség új bérleti szerződésre, a kocsik közlekedtetése a már meglévő nemzetközi RIC kocsifutási együttműködés alapján valósult meg, amely pontosan rögzíti az elszámolás és az üzemeltetés feltételeit. A járművek korábban Ausztriában tartalékként szolgáltak, de az ÖBB új motorvonatainak forgalomba állítása után nélkülözhető váltak, így átmenetileg Magyarországra kerülhettek. Összesen 10 ilyen kocsi érkezett, amelyek az Eurocity vonatokból már ismerősek lehetnek a magyar utasok számára, ám belföldi bevetésük különleges helyzetet teremtett. A legnagyobb érdekesség, hogy az eredetileg első osztályú kocsikat a MÁV másodosztályként közlekedteti a Békéscsabai járatokon, így normál jeggyel utazók a következő extra kényelmi szolgáltatásokat élvezhetik, mint a bőrüléses kialakítás, tágas lábtér, 4 és 6 személyes fülkék. Az osztrák kocsik két vonalcsoportban teljesítenek szolgálatot, a balatoni kék hullám Intercity és a Békés Intercity szerelvényeiben. A Vagon web adatai szerint 2026. augusztus 30-ig minden Békés IC-ben közlekedik egy ilyen jármű, bár a pontos típus naponta változhat, így nem garantált, hogy minden alkalommal ugyanaz a belső kialakítás fogadja majd az utasokat. A Békéscsabai hajléktalan szállón több kisebb, de fontos fejlesztés valósult meg az elmúlt időszakban. A Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ vezetője Baku Zoltán kezdeményezésére olyan beruházások készültek el, amelyek emberközelibbé és otthonosabbá teszik az intézményt, számolt be róla a közösségi oldalán Szarvas Péter polgármester, aki a részletekkel kapcsolatban elmondta, elkészült egy szalonnasütőhely, egy filagória, valamint egy kültéri ivókút is. A fejlesztések az ott élők visszajelzései alapján valóban hozzájárulnak a mindennapok élhetőbbé tételéhez, és javítják az intézmény közösségi tereinek használhatóságát.

0: A Békés vármegyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztályain folyamatos a munka, ahol különösen nagy segítséget jelent egy olyan kolléga, aki pontosan dolgozik és figyel a határidőkre. Ilyen a rendvédelmi igazgatási alkalmazott Csapárnagy Hajnalka, az almás kamarási szakember, aki mindig tudja, hogy mire van szükség, és hogyan támogathatja a nyomozók munkáját. Teljesítményére és szabadidős tevékenységére pedig mások is felfigyeltek. Hajnalka több mint 10 éve dolgozik ugyanazon az osztályon, és mosolyogva szorgalmasan segíti a bűnügyi feladatok gördülékeny működését. Miután édesanyja lett, nem volt kérdés számára, hogy visszatérjen a nyomozók közé. Példásan tesz az egészségért, futás iránti szeretetét pedig aranyos nyakékei is bizonyítják. Azt vallja, bárkinek lehet hobbija a futás, akkor is, ha kevés ideje van, vagy nem tud hosszú távokat teljesíteni. A Zsaru magazin cikke szerint Hajnalka kiválóan kiismeri magát a feladatok között, és jól érzi magát mind a munkahelyén, mind a családi életben. Elmondta, hogy bár naponta ingázik almás kamarásról Békés Csabára, ezt nem érzi tehernek. Férje is a megyeszékhelyen dolgozik, kisfiú pedig ott jár óvodába. A községet, ahol élnek, nagyon szeretik, esténként edzésképpen a falu aszfaltozott útjain fut egy kört, amely éppen annyi kilométer, ahány éves a kisfia. A futás az anyaság előtt vált életének részévé, egy futó nagykövet barátnője hívására sarkodon állt először rajthoz, majd sorra jöttek az időmérős és mérés nélküli versenyek. Közben a közösségi médiában virtuális futamokra is nevezett, ahol regisztrál, nevezési díjat fizet, dokumentálja a lefutott távokat, elküldi az eredményeket, és postán kapja meg a szebbnél szebb érmeket. Kiemelte, hogy az egyik legkedvesebb medálja az anyák napi futásért kapott érem, de emlékezetesek számára a Halloween futások, a hógolyófutam, és büszke arra, hogy a Vivicsitán már 7 kilométert is teljesített. Nagy becsben tartja azokat az érmeket, amelyek évszakonként egészülnek ki, és így válnak teljessé. Felidézte, hogy kisfia még egy éves sem volt, amikor először elkísérte egy futásra, babakocsiban pihent a friss levegőn, miközben ő teljesítette a távot. Az egyik kedvenc fotója pedig azt a pillanatot örökíti meg, amikor célba érkezve a kisfiához lépett. Személy elleni erőszakos és közveszélyt okozó fenyegetéssel elkövetett zaklatás miatt vádat emelt a Békéscsabai járási ügyészség egy 63 éves bélmegyeri férfi ellen. A büntetlen előéletű vádlott késsel, macsitával, majd egy gázpalackkal fenyegette meg a munkaadóját és annak fiát. Az ügyészség próbaidőre felfüggesztett fogház büntetés kiszabását indítványozta. A vádirat szerint a súlyos alkoholfüggőséggel küzdő férfi évek óta a sértett bélmegyeri tanyáján élt, ahol hatásért cserébe az állatok ellátását végezte. A drámai események tavaly november 20-án délután történtek, amikor a vádlott napok óta folyamatosan ivott és erősen ittas állapotba került. A Békés vármegyei főügyészség tájékoztatása szerint a tanya tulajdonosa érkezésekor szóvá tette a férfi alkoholizálását, amitől a munkás teljesen dübegurult. Felkapott egy körülbelül 15 cm pengéjű kést és a gazda felé indult, miközben azt kiabálta, hogy leszúrja. A tulajdonos egy faággal kiütötte a kést a kezéből, majd értesítette a rendőrséget és a fiát. A helyzet tovább súlyosbodott, amikor a tulajdonos fia is megérkezett. A részeg férfi ekkor egy vaspajszert és egy 45 centis macsétát ragadott, és mindegy 15-20 méteres távolságból életveszélyesen megfenyegette a sértetteket. A bár felszólításra letette a fegyvereket, a tombolása nem ért véget. Odalépett az épület előtt álló gázpalackhoz, és egy villáskulccsal megpróbálta lecsavarni a biztonsági zárat. Ezzel egy időben egy öngyújtót is működésbe akart hozni, azzal fenyegetőzve, hogy felrobbantja a teljes tanyát. A férfi ezután ismét kést vett a kezébe, de a sértettek közös erővel ártalmatlanították, elvették tőle a fegyvert, és a rendőrök kiérkezéséig visszatartották. A Békéscsabai járási ügyészség két rendbeli zaklatás vétsége miatt nyújtotta be a vádiratot, mivel a vádlott korábban büntetlen előéletű volt, a vádhatóság azt indítványozta, hogy a bíróság tárgyalás mellőzésével büntető végzésben próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetést szabjon ki. Hamis vád büntette miatt emelt vádat a Battonyai járási ügyészség egy 29 éves kevermesi férfi ellen, aki részeg állapotban bosszúból hívta a segélyhívót, miután korábbi párja nem engedte be a házába. A büntetett előéletű vádottal szemben az ügyészség elzárás kiszabását indítványozta. A vádirat szerint az eset még ez év március 3-án történt. A férfi erősen ittas állapotban jelent meg, volt élettársa otthonánál, ám a nő, látva a férfi alkoholos befolyásoltságát, határozottan megtagadta, hogy beengedje őt az ingatlanba. A visszautasítástól feldühödött férfi ekkor elővette a telefonját és felhívta a 112-es segélyhívót. A hívást fogadó diszpécsernek azt állította, hogy a nő közvetlenül a telefonálás előtt kábítószert fogyasztott és be van állva. A férfi pontosan tudta, hogy mindez valótlan, mégis megvádolta a nőt. A tevékenységirányítási központ azonnal járőrt küldött a megadott címre. A rendőrök meghallgatták a nőt, és a helyszíni ellenőrzés során egyértelműen megállapították, hogy a bejelentés minden részlete alaptalan volt. Mivel a férfi már korábban is büntetett előéletűnek számított, az ügyészség komolyan vette a hatóságok félrevezetését és a nő hamis megvádolását. A Batonyai járási ügyészség vádiratában azt indítványozta, hogy a bíróság elzárás büntetéssel sújtsa a visszaeső vádlottat.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei Magazin, a Körösgél Centrum közéleti műsora.
1: A Munkácsy Mihály Múzeum egy különleges fotókiállítást rendezett, amelyen két békéscsabai művész, Martin Gábor és lánya Martin Vanda munkái láthatók. A tálat több mint fél éven keresztül látogatható. A kiállítás központi témája az éjszakai élet. Bár azonos témával dolgoztak, a fényképek különböző helyszíneken születtek. Martin Gábor Békéscsabán, Martin Vanda pedig 1628 kilométerre távolabb Londonban készítette őket, ráadásul a két sorozat között 4 évtized telt el. Ehhez kapcsolódva beszélgettünk arról is a két művésszel, hogy hogyan lesz valakiből jó fotós, illetve hogy őket keresték, keresik-e tanulni vágyat.
2: Minden esetre még annyit, hogy ugye két fele válik, mert három fele a fényképészeknek, vagy a fotósoknak az útja. Az egyik, aki szerelmes marad a képalkotási folyamatban, szerelmes marad a különböző szuper objektívjeibe, gépeibe, a szuper számítógépes korrekciókba. Ő belőlük nem lesz soha fotós. Tehát, de ez egy tényleg szép szerelem. A másik pedig, akikbe üzleti szellem van, azok elmennek óvodát fényképezni, érettségi tablót fényképezni, esküvőt csinálni, ami egyfajta favágó munka végül is. És a harmadik csoport az, akiben igazán van kreativitás, azoknak van esélye esetleg tényleg, hogy komolyabb szakmai szinten jegyezzék őket.
3: Én nem értek veled egyet amúgy ebben, mert hogy vannak, akikben van üzleti szellem, és mondjuk elmennek tablót fotózni, de mindemellett ez nem jelenti azt, hogy a megélhetésen túl nincsenek saját szerelem projektjeik fotózásból, csak nyilván meg kell élni valamiből.
2: Én nem találkoztam még ilyennel.
3: Én ismerek olyan fotóst, aki annyira szerelmes a fotóba, és nagyon kreatív, és nagyon tehetséges, és nem akarja ezt komercializálni, és ezért inkább elmegy mondjuk boltba eladónak, vagy valami, csak hogy a fotózás megmaradhasson szerelemnek és művészetnek, és ne kelljen feltétlenül, nem tudom, egy fokrém reklámot lefotózni ahhoz, hogy életben maradjon, mert nem akarja, hogy legyen egy ilyen nyomás a fotózáson magán, hogy ebből muszáj megélhetést csiholni, és akkor esetlegesen egy kiégéshez vezet. Aztán mondjuk ott vagyok én, aki próbálom, tehát alkalmazott munkákból élek, fotózás, és ezzel semmi baj nincs, de hogy próbálok mindemellett nyilván saját projektekre is időt szentelni, hogy ez a szerelem ez ne vesszen ki. És szerintem ez az egyensúly, ez fontos, azt gondolom, de hogy szerintem ez nem lehet kijelenteni ilyen feketén vagy fehéren.
2: Persze, csak az általad említett alkalmazott fotográfia az szintén megűzött, az egy sokkal kreatívabb terület, mint sem a monomániás iskolai tablókép készítés.
3: Nem mindig olyan kreatív. Mert hogy vannak olyan megrendelések, amiket mondjuk tényleg a reklámok, amiket fotózok, amit aztán nem rakok ki se a honlapomra, se az Instagramomra már. És ott állok, hogy amúgy miért engem kértek fel erre a projektre? Fogalmam nincs, mert hogy nem tudom belehozni különösebben az esztétikámat, de...
4: De van például olyan alkalmazott munkád, ahol azért valamennyi szabad kezet kapsz, tehát jól tényleg életet szeretnének belemenni.
3: Nem panaszkodok, mert alapvetően szerintem elég erőteljes az esztétikám, így ha valaki ránéz a munkáimra, akkor azt szokták mondani, hogy felismerhető sokszor a kézjegyem, és azért nagyon sok megrendelő ezt akarja viszont látni, amikor engem kér fel, de vannak olyan példák, amikor nem.

0: Hát én is azt gondolnám, meg most nyilván alapvetően filmekből tudok tájékozódni, illetve divatanyagokat, amiket látok, de hogy például a divatanyaghoz is, ahogy én tudom, célzottan fotóst kérnek föl, nem pedig azt, hogy most itt van három kabát, bárki, aki bejön az utcáról, fotózza le, hanem mi azt a koncepciót szeretnénk, amit te képviselsz.
1: Igen, meg azt az esztétikát, meg vizuális világot. Igen, abszolút. Ez tényleg csak inkább az ilyen reklámoknál szokott olyan lenni esetlegesen, hogy ott ugye az eladhatóság a fő szempont, és nem biztos, hogy a esetlegesen ilyen nagy művészeti koncepciók az, amiket szeretnének ott látni.
0: Téged fiatalok keresnek már ötletért? Mentorálsz már? Vagy még nem vagyok abban a korosztályban talán? Hogy...
1: De alapvetően igen, meg hogy alapvetően a Canon márkának a nagykövete vagyok, európai nagykövete, amúgy többek között visszacsatolva az előző kérdésedre, hogy mit tette lehetővé, vagy hogy miért is gondolkoztunk ilyen nagy képekben, ez nekik köszönhető tulajdonképpen többek között. Viszont igen, hogy ez azzal is jár, ez a nagyköveti pozíció túl azon, hogy tesztelem a legújabb felszereléseket, videót csinálok erről, hogy tesztelem sokszor, vagy akár ténylegesen kampányt is fotóztam már nekik a legújabb felszerelésükhöz. Ez nagyon sok esetben workshopok tartásával is járt, hogy tulajdonképpen tanítok. De nem feltétlenül csak fiatalok jönnek, de azért az is előfordul, hogy tényleg akár ilyen frissen végzett hallgatók is megjelennek. Sőt, én nagyon sok üzenetet szoktam kapni a közösségi médián, hogy jöhetnek-e asszisztálni, segíteni, akkor is tényleg, hogyha még nem feltétlenül tudnak annyira világítani, de szeretnének jönni, csak hogy ott lehessenek, figyelhessenek, és azért szoktam lehetőséget adni sok fiatalnak.
0: Gábor, neked ez benne volt az életedben? Vagy benne van jelenleg ez a mentorálási folyamat?
2: Jelenleg nincsen. Menet közben volt egy néhány fotográfia iránt érdeklődő fiatal 20-20 éves kisfiú vagy kislány, akik ismerték a munkásságomat és szerettek volna tanulni. És néhány alkalommal volt egy ilyen pár hónapra. Alapoktól kezdve elkezdtem elmondani nekik, hogy mi történik a fényképezőgépben, a fény hogy viselkedik, mire kell figyelni, mi miért van a gépen. Tehát nem a betűt kell keresni föltétlenül fényképezni, hogy automatán menjen minden. Hát én lefényképeztem 50 évet úgy, hogy az automata fókuszt azt hírből se ismertük. Tehát mindent kézzel kellett beállítani, sőt a műtenni reklámfotós időszakban, amikor nagy sík filmekre fényképeztünk, ott aztán végképp minden egyes kattintás után elzárni a filmet, kivenni a kazettát, magtüveget visszarakni, kinyitni a blendét, alapállásba tenni az előlapot, mert nagyműszaki gépeken dolgoztunk, a perspektíva korrekció is szempont volt, és akkor lámpákat ki, alapállásba jött a következő beállítás, és akkor

0: Pedig végzettséget szerint tanár vagy.
1: Igen, földrajz, művészettörténet szakot jártam, de amiatt, mert nem volt elérhető felsőfokú fotós képzés. Európában egyedül egy Kasselban, akkori Nyugat-Németországban lévő egyetemen volt fotós képzés. És hát nem lehetetlen volt kijutni. Elmentem a művelődés egy minisztériumba, egész magas szintig próbáltam információkat kérni időzélbe, hogy hogyan lenne lehetőség oda kijutni. De hát mondták, hogy borzasztóan nincs valutája az országnak, hogy magát ilyenekre képezzék, meg a miniszter úrnak a gyereke is jelentkezett, és azt se vették föl, hát csak nem gondolja, hogy pont magát fogják Békés Csabáról fölvenni. Tehát még egy késdöfés volt a akkori világba. Úgyhogy emiatt aztán, hogy valamelyes vizuális alap dolgokkal legyek tisztában, a rajz szak miatt vállaltam be meg a művészettörténet miatt, még a földrajzot is.
0: És amúgy azt is hozzá kell tenni, engem azért tanítottál tényleg fotótörténetre, fotótechnikára, mindenre.
1: Hát érdekességképpen igen, de nem akartam, hogy fotós legyél, ettől
0: függ. Igen.
1: Ez csak érdekesség volt.
0: Érdekelt nagyon.
2: Jövőről még beszéljünk talán egy picit. Gábor, úgy említetted, hogy te most digitalizálsz, átnézed. Van még olyan nagy terved, amit szeretnél mindenképpen akár itt a következő egy-két évben megvalósítani?
1: Egy kicsit humorosra vegyem. Richard Strauss-nak, a nagy német zeneszerzőnek, amikor 78-79 évesen mutatták be valamelyik nagy szimfóniáját, akkor nagy siker volt, és megkérdezték utána, hogy a mester ezután mire készül. És akkor azt mondta, hát a halálra, fiam. Úgyhogy inkább szemlélődöm most már az életben. Azokra a dolgokra figyelek, amik örömöt okoznak. Zenehallgatás, olvasás, kirándulás, tájékozódni a világ dolgairól, fősodratú dolgairól, és megállapítani, hogy semmi nem jó, mint ahogy ez egy bizonyos korral már együtt jár, úgyhogy. De nem vagyok morgolódó típus, meg alapvetően nyugodt, elfogadó típus vagyok, vagy legalábbis én annak hiszem magam, egész addig még a kislányommal nem kezdek el beszélgetni.
2: Neked szerelem projekted, vár-e még?
0: Nagyon-nagyon sok projekt van tervben, hatalmas listáim vannak, aminek soha nem érek a végére, és mindig csak újabb és újabb dolgok adódnak hozzá. De alapvetően, amitán lemegy ez a kiállítás, elkezdek egy új projekten dolgozni, mert jövőre a Magyar Zeneházában lesz Budapesten egy kiállításom, ahol a magyar zenei életről elitragézített portréim jelennek majd meg. És ugye, mint említettem, már nagyon sok zenésszel dolgoztam együtt itthon is, Londonban is, de azért még vannak olyan emberkék, akiket nem fotóztam le, szóval elkezdem felkeresni őket, és egy ilyen határozott koncepció mentén fotózni őket erre az adott kiállításra, és mindemellett továbbra is akkor így megyek Londonba, nyilván dolgozok is, de próbálom ezt a kiállításunkat akkor kiutaztatni.
2: Hát nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönjük szépen.
3: Önök a Körös Hír Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.
4: Csaba Rádió. 88.9 Csaba Rádió.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Nekem örökkére csorog a véremben.
1: A tegnapi és a ma kedvencei.
2: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.